0: megyek aludni.
1: Azok a 90-es évek. Most
2: a Best FM-en.

Köszöntjük Lőrinc nevű hallgatóinkat! A Lőrinc latin eredetű férfi név. Jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, vagy babérkoszorúval díszített. Számos híres személyt neveztek így, többek között Lorenzo Cherubini, közismertebb nevén Giovanotti olasz énekes, Lorenzo Bernini építész, szobrász, Laurence Olivier angol színész, Szabó Lőrinc költőt, és nem utolsó sorban önt, kedves Lőrinc, aki a rádiót hallgat.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Támogatást kap a debreceni repülőtér, elkezdődött a szület a hazai borvidékeken. Látványos kamionos felvonulást tartottak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos nagyságrendű kormányzati támogatást kaphat a debreceni repülőtér, amelynek működését és további fejlődését is segítheti a forrás, számolt be róla a Dehír. A repülőtér a Cívisváros és az egész régió közlekedésében fontos szerepet tölt be, ezért támogatás hozzájárulhat a létesítmény stabil működéséhez és a szolgáltatások fejlesztéséhez. A repülőtér az elmúlt időszakban több új járattal és bővülő nemzetközi kapcsolatokkal erősítette térségi szerepét. A támogatás a légikikötő hosszabb távú működésének biztosítását is szolgálhatja, miközben a cél az utasforgalom és a légi összekötetések további bővítése. A debreceni repülőtér fejlődése a város gazdasága és turizmusa szempontjából is jelentős, hiszen a közvetlen légi kapcsolatok nem csak az utazók, hanem a vállalkozások és a térségbe érkező befektetők számára is fontosak, fogalmaztak. Elkezdődött a szület a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiunkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Látványos kamionos felvonulás színesítette Hajdúszoboszló programját, a hatalmas járművek a város utcáin is végigvonultak, számolt be róla a HAON. A fürdővárosban immár 15. alkalommal rendezték meg a kamionosok találkozóját, amelynek központi helyszíne ezúttal is a repülőtér volt. A rendezvényre érkező mostromokat hamar felsorakoztatták, majd esti órákban konvojban indultak el a városban. A látványos gépekkel sokan voltak kíváncsiak, az út mentén rengetegen figyelték a felvonulást. A találkozó nem csak a kamionok rajongóinak szólt, a szervezők számos ingyenes programmal készültek, így a családok is találtak maguknak kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény idén is nagy érdeklődést váltott ki. A repülőtér a találkozó idején ismét a lóerők és a különleges járművek kedvelőinek egyik fontos találkozási pontjává vált. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban. Napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megélénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

a napot úgy akartam, hát én nem annyira. A hétvége után itt van a hétfő. Miért volt hétvége? Volt csak egészen rövid sok ember számára. Na jó reggel, Debrecen! A rock klasszikusok nem csak az éjszakai és a hajnali műsorban, hanem mindjárt reggelben a négy rock tenorral, P-Mobillal és Deák Bill Gyula bácsival. Indítunk Tiestóval, ez lesz az On My Way.

0: és együtt próbáljuk majd megkedvelni ezt a hétfőt a rövidke hétvége után. Aura Dione dalával, ez is a címe, I Will Love You Monday. Hello Vanda, jó reggelt kívánok! Milyen korán keltél? Nálad még korábban a szervek az előző órában már ott strázsáltak és figyeltek Létavértesnél a kereszteződés után. Köszönjük szépen! 6 óra van, indul a hétfő reggel.
1: Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el. Segítségnyújtás az online visszaélések miatt. Megtartották a traktorhúzó bajnokságokat Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el Debrecenben. Köztük a nagyállomás rekonstrukciója, számolt be róla Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A tervek között több olyan beruházás is szerepel, amely hosszabb távon javíthatja a város közlekedési lehetőségeit és az infrastruktúra állapotát. Kiemelt elem a debreceni nagyállomás korszerűsítése, amely az utasok számára is modernebb és komfortosabb környezetet teremthet, különösen azzal, hogy a távolsági buszpályaudvar is a környékre költözhet. Emellett több közúti és vasúti fejlesztés előkészítése is folytatódhat a térségben. Ezek között szerepelnek kapacitásbővítések, csomóponti átalakítások és a vasúti közlekedés fejlesztését szolgáló beruházások is. A tervezett munkák célja, hogy javuljon Debrecen közlekedési hálózatának áteresztő képessége, könnyebbé váljon a város megközelítése, és a növekvő forgalom mellett is korszerűbb közlekedési feltételek álljanak rendelkezésre. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta el rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Erőgépek viadala zajlott Hajdúböszörményben, ahol nemzetközi mezőnyben mérték össze tudásukat a traktorosok, számolt be róla a HAON. A Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság programja különleges gépek utcai felvonulásával kezdődött. A verseny ezután a traktorhúzó pályán folytatódott, ahol elsőként a középiskolás fiatalok mutatták meg ügyességüket, majd veterán traktorokat is láthattak az érdeklődők. Ezt már a nemzetközi mezőny követte, előbb a kvalifikációs futamokat rendezték meg, később pedig a döntőben mérkőztek meg egymással a résztvevők. A feladat lényege az volt, hogy az erőgépek egy speciális súlypadot minél messzebbre vontassanak a pályán. A nagy teljesítményű traktorok, a motorok hangja és a különleges verseny miatt ezúttal is sok néző gyűlt össze a helyszínen.
0: Igen, és hát gyűlnek a felhők a fejük fölött? Nem annyira. Mára még nem mondanak csapadékot, a hétre sem nagyon, viszont egy hidegfront érkezik, és a hét kezdeti kánikula után jócskán visszaveszünk a tempóból. Mondjuk ma reggel sem volt melegem, ez az igazság. Nem fáztam, de nem volt melegem. Ez azért van, mert 20 fok alatt van jelenleg Debrecenben a hőmérséklet. Az elmúlt napokban ez a 15-16 fok. De nem volt annyira jellemző. Hogy mi lesz a mai napra és a hét első napjaira a jellemző, Dániát még meghallgatjuk.
1: Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: Köszönjük, a jelenlegi 16 fok után napközben 33, holnap akár 36 fok is lehet, ezért mondtuk azt, hogy kánikulával indul a hét, de kedden érkezik egy hideg front, aminek következtében 30 fok alá esik vissza egy-két napra, szerdára és csütörtökre a hőmérséklet, akkor akár 28 fok is lehet majd napi csúcsértékként. Vanda, még egyszer köszönjük a közlekedési információdat. Létavértes környékén már most korán reggel is, csak nagyon óvatosan. És már most korán reggel is csak a Best FM jön Tiesto és az On My Way 5 perccel 6 óra után. Fazekas László vagyok, és az új héten is, ma reggel is kellemes készülődést kívánok!

0: Ez a Best FM, és egy imádott hétfő reggelen köszönt mindenkit a 104,6 MHz-en.
1: Jó reggelt!
0: Vagy legalábbis Aura Dion nagy slágerének köszönhetően lassan megkedveljük a hétfőt. I will love you Monday. Ó, még a rövid hétvége után is csak a Best FM. Jó reggel Debrecen. Napsütéses, de hűvös reggelen köszönt mindenkit. A Zene Rádiója. Ma augusztus 10-e van, és hétfő tehát. A lőrincek ünnepelnek, de köszönhetjük a csillákat és a blankákat is. Milyen érdekes ma a Lőrinc napja, holnap pedig a Tiborcok ünnepelnek majd. Na de fókuszáljunk a mai névnaposokra, és a tegnap esti Loki meccsre, mert hogy bajnok itt játszott a DVSC, és igen, nyert a Nyíregyháza ellen 1-0, ugyanis megvertük a Nyíregyházát, az örök riválist, mégpedig így javítottunk a pozíciójunkon, mert hogy az a múlt héten elég lent volt, ami a tabellát illeti. Jelenleg a DVSC a 8. helyen áll, a 9. pedig a Nyíregyháza. Tehát ők voltak itt tegnap, és 1-0 meg is vertük őket. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk a 30-933-1046. Jöhetnek a közlekedési információk. Egyet már kaptunk is Vandától, a Létavértesen a kereszteződés környékén. Hát elindult az élet, ha tudják, mire célozgatunk. Úgyhogy ne játszanak a sorssal, jó? Ha úgy gondolják, hogy nem éppen alkalmas állapotban ültek a volán mögé, hát akkor gyorsan szálljanak ki, vagy jobbat mondok, el se induljanak. Szóval ne játszanak a sorssal, mi ugyan megpörgetjük a sorskereket Tóth Verocskával, ugyanis ő érkezik ebben a 16 fokban, jelenleg ennyi van, de napközben bőven 30 fok felé várható a csúcs, akár 32-34 fok is lehet.

0: Stones and I, a Best FM-en Dance Monkey című slágerét hallották a hétfő reggelben egy perccel. Fél hét után jó reggel Debrecen, és jó reggelt kedves lőrincek, ismertebb nevén lölők, csillák és blankák, bár hárvójuk közül ma elsősorban lőrincek ünnepelnek. Itt szeretném felhívni a dinnye termelők és dinnye árusok, és még inkább a dinnye fogyasztók figyelmét, hogy ez az a lőrinc nap, még nem az a lőrinc nap, az majd szeptemberben lesz, utána már csak óvatosan, most meg még bátran, a mézédes magyar dinnyénél nincsen jobb. Na, indítok egy muzsikát, ami az egyik születésnapossal lesz kapcsolatos, és akkor mondom is a híres születésnaposokat. Például Básti Júlia, színésznőt, Básti Lajos lánya, 69 esztendős lett ma, később majd köszöntjünk az egyik jelentős szinkron szerepével, Básti Julit, a művésznőnek, tehát ma van a születésnapja. Ugyanúgy Rosanna Arquette-nek, pályatársának, amerikai színésznőt, akit a Bérgyilkos a szomszédon című filmben is láthattunk, 67 esztendős lett ma. A következő órában születésnapján köszöntjük, vagy lehet az azt következő órában Antonio Banderas, a Desperado, a Bérgyilkosok és a Zorro filmek sztárját. Aztán, akit most hallanak ezzel a zseniális fuvola játékkal, az Ian Anderson, a Jethro Tull frontembere ma 79 esztendős lett. Különleges múzsika. Hát boldog születésnapot kívánunk neki, és akkor boldog névnapot nektek, kedves lőrincek!
1: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
2: Köszöntjük Lőrinc nevű hallgatóinkat! A Lőrinc latin eredetű férfi név. Jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, vagy babérkoszorúval díszített. Számos híres személyt neveztek így, többek között Lorenzo Cherubini, közismertebb nevén Giovanotti olasz énekes, Lorenzo Bernini építész, szobrász, Laurence Olivier angol színész, Szabó Lőrinc költőt, és nem utolsó sorban önt, kedves Lőrinc, aki a rádiót hallgatja.
0: Kollega említette Lorenzo Cherubinit, azaz Giovanottit, úgyhogy hello Erika, jó reggelt, még egyelőre a Debrecenből, vagyis pontosan honnan?
3: Ebes bejárati útnál nem működnek a lámpák, csak óvatosan, Ebesről nagyon nehéz kifordulni.
0: Köszi Era, szép napot neked, és akkor csak óvatosan, és akkor Debrecen és Ebes után irány. Olaszország, remélem Luca Balduccio hallgatja ezt a dalt, neki küldöm.

Serenata Rap. Giovanotti a Best FM-en. Az olaszok után érkeznek a görögök. Nem tudok mit tenni az ilyen zenétől. Felforra vérem. Úgy látom Krisztinek is, neki az agyvize. Találj azért vissza, jó Kriszta? Egyébként Zsoltnak van egy közlekedési információja. Pont ott állt, amikor megjavult a jelzőlámpa. Szerencsére. Ebesnél a leágazásnál. Úgyhogy most, ha minden oké, okay, nálunk is. Hazai vizeken, pontosabban görög vizeken evezünk. 5 perccel 3/4 hét előtt. Ez már Kozombolis Péter. És a zenétől felforr a véremmel.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, jelenlegi kapcsolata szinte tökéletes harmóniát és tartóságot ígér, a szerelem beletartozik a jövő képébe. Bika, ha környezetével jó kapcsolatot akar kialakítani, legyen szeretetreméltó, mosolygós, kellemes természetű, társaságban érezze jól magát. Ikrek, főként azzal nyerheti meg mások rokon szemvét, a vidám, szórakoztató, nagylelkű, lelkes és hűséges. A bolygók feltöltik energiával, és figyelmét a fontos tennivalók és célok felé irányítják. Rák, olyasmivel bízzák meg, amit nem lehet rutinból megoldani, ha esetleg megakadna, nem kell kétségbe esnie, mert hamar talál segítséget. Oroszlán, ma is élvezettel éli ki művészi hajlamait, vagy vesz részt kulturális rendezvényeken, szerencsére ilyen élményekért már nem kell a megyén kívül utaznia. Szűz, forró vér, hűvös fej, röviden így jellemezhető ma a szűzszülött, nem engedi, hogy egy nyári szerelem teljesen elvakítsa, mert nem akar csalódni. Mérleg, egy szempillantás alatt szerelemre lobban és tiszta szívből szeret, ma fantasztikus kisugárzással rendelkezik. Skorpió, sikereket akar elérni az élet azon területén, amely elnyerte az érdeklődését, kívülről magabiztosnak és erősnek tűnik, de nagy fába vágja a fejszéjét. Nyilas, a magány egyáltalán nincs ellenére, sőt úgy gondolja, egyedül többre viheti, attól viszont soha nem kell félnie, hogy nem akad szerelmi partnere. Bak, kellemes lesz a hét első napja, a legkülönbözőbb lehetőségek adódnak, kellemes lesz a társasági élet is. Vízöntő. Nagyon mozgalmas tennivalókkal zsúfolt nap várja a vízöntőket, a pénzügyek és az anyagi szükségletek állnak reflektorfényben. Valak. Kedvessége és természetes viselkedése megszámlálhatatlan barátot von a körébe, minden vágya az, hogy boldog, kényelmes otthont alapítson.
1: Zene minden korból, minden időben.

0: Don't You Worry Child, a Best FM-en a Swedish House Mafia dalát hallották John Martinnal a hétfő reggelben, 9 perccel, 7 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! És jó reggelt, kedves oroszlánok! Egyrészt azért, mert ugye ebben a hónapban az oroszlánok ünneplik a születésnapjukat a csillagjegyek tekintetében, ma meg az oroszlánok világnapja van. 2013 óta minden év augusztus 10-én ünnepeljük az oroszlánokat. Ennek a napnak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a fenséges és pótolhatatlan csúcs ragadozók szorult helyzetére, és hát igen, a védelmük fontosságára, mert ez is nagyon fontos megvédeni őket. A csúcs ragadozók után egy csúcském következik, a 007-es. Állítólag az év végére kiderül, hogy ki lesz majd a soron következő James Bond film, hát James Bondja, mert hogy Daniel Craig azért leköszönt. Bár amikor a Skyfall-t bemutatták 2012-ben, te jó ég, már olyan rég, akkor Daniel Craig hát öltötte magára a híres outfitet, mármint a James Bond outfitet, úgyhogy a reggelben!
1: A nevem Bond.
2: James Bond.
3: A 007-es szolgálatra jelentkezik.
0: Oscar-díjas dal 2012-ből, pontosabban 13-ból, mert hogy akkor adták át tavasszal a legjobb eredeti dalnak járó aranyszobrocskát Adélnek, és a dalnak, aminek ugyanaz a címe, mint a filmnek, Skyfall, úgyhogy most lassítsunk Debrecen igazi zenei kedvenceivel, például Létavértes környékén is, csak óvatosan és csak baleset, valamint bírságmentesen, ezt kívánja a Best FM.

0: Nagy Bogi Dessel és a Jól leszek újra című dalukkal egy ilyen friss reggelen. Ugye kellemesen aludtál Debrecen éjszaka, hát főképpen még az esti órákban meleg volt, aztán pedig jól lehűlt, olyannyira, hogy 16 fok van jelenleg. Na forrósítsuk fel a hangulatot. Jön a reggeli villám Vox, látom sokan készülnek már, az utakon is készülődnek, olyannyira, hogy már el is kezdték a melódiát, mégpedig mindjárt mondom, hogy hol, de közben el is indítom az első zenét. TNT!
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt.
0: A szenzációs új dal ma reggel, erre is lehet szavazni. Ugye, velem ébredsz, Debrecen, ez a Best FM. Az ugye itt alszol. Katának bejön. Norbi, neked? Évának meg egy közlekedési információja van, ami a múlt héten elmaradt a nagy forróság miatt. Abba lehet, hogy ezen a héten belekezdenek. Apropó, nagy forróság! Hűsítős lágerek, Madonna La Isla Bonitája, kőkemény küzdelem lesz ma reggel, már látom, a TNT mellett erre is lehet szavazni. Szóval nem csak Létavértes környékén, hanem, hova tűntél, Évi, megvagy, Sámson kertből, Debrecen félé is, csak óvatosan. És akkor a harmadik, Csabi, te ébren vagy már? Akkor küldheted a hármas, tudom, nagy Emmy nem rajongó vagy. Emi, igen. Please stand up. Mondtam, hogy kemény lesz a küzdelem. TNT, vadonatúj sláger. Madonna, jó régi, és az Eminem, ez is lehet itt a Best FM-en. Tudják, hogy járulhatnak hozzá, így.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörmény út 178.
2: Reklámot hallottak.
5: Rendkívüli ülést tartott az egyetem szenátusa. Kiderült, mi az év strandétele. Komoly károkat okozott a szél. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
5: Rendkívüli ülést tartott a Debreceni Egyetem szenátusa, amelyen az egyetem fenntartójának jövőbeni működésével kapcsolatos személykérdésekről is döntöttek. Számolt be róla a hírek.onide.hu. A testület az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felkérésére rangsorolta a kuratórium tagságra benyújtott pályázatokat, valamint meghatározta az egyetem által delegált felügyelőbizottsági tag személyét, és további jelölteket is javasolt. A kuratóriumi tagságra 16 pályázat érkezett, ezek közül 5 jelentkező került a rangsor első helyeire. A felügyelő bizottságba 5 pályázó közül választottak egy egyetemi delegáltat, további 2 személyre pedig javaslatot tettek. A kialakított rangsort az egyetem továbbította a minisztériumnak, a végleges kinevezésekre várhatóan szeptember 1-én kerülhet sor. Egy fonyód ligeti bisztró friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta. Ismertette rádiumban Pak Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
6: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
5: Komoly károkat okozott a viharos szél Hajdúbiharban az elmúlt napokban. Több településen is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk, számolt be róla a HAON. Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Debrecenben, Hajdúsámsonban és Balmazújváros külterületén is kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el az egységek. Több helyen úttestre zuhantak a fák, máshol vezetékekre vagy épületre dőltek. Debrecenben például a Petőfi téren egy garázs rongált meg a kidőlt fa, míg Hajdúnánáson egy nagyobb ág optikai vezetékre zuhant. A vihar mellett több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat. Berettyóújfalu külterületén egy napelemparkban égett a száraz növényzet, Debrecenben pedig egy tároló és egy hétvégi ház is érintett volt a tűzben. Az egyik eset miatt 12 embernek idéglenesen el kellett hagyni a otthonát. Egy autó is villanyoszlopnak ütközött Berettyóújfaluban, a sofőrt kórházba szállították.
0: Az új hét kezdete ennél szerencsére nyugodtabb lesz. de egész forró, amíg meg nem érkezik majd kedden. Holnap egy hideg front.
7: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
5: Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában, a szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
0: 33, 34, 35, 36, ez nem 4 nap hőmérséklet értéke volt, hanem a várható ma és holnap, aztán pedig szerdán a hidegfront után 30 fok alá, tehát 28 fok odáig fog visszahűlni a hőmérséklet. Azt írta az előbb nekem Zsófi talán, hogy szerbusz Zsófi, szerbusz Laci, fordítva, minden reggel szavazok, a múlt héten is szavaztam, és eddig mindig az lett az utolsó, akire én szavaztam. Nyugtass meg, hogy ma reggel nem, a nyerőszám legyen a 3-as. Zsófi, nem tudlak megnyugtatni. Csabi még nem ébredt fel, úgyhogy Eminem nem győzött, viszont hogy mennyire jó volt a zenei szerkesztőnk Zsolt választása, arra bizonyíték, hogy rendkívül kiegyenlített volt a küzdelem. És végül...
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Elek, neked köszönhetően tényleg te tetted fel az íre a pontot. Az öröki fiú Madonna, akinek néhány hete megjelent új albuma, egészen kiváló dance lemezről van szó. Hát ez is dance, csak a 80-as évekből. Ez a La Isla Bonita, ma reggeli nyerő, kedvencünk, hétfőn, 7 perccel 7 óra után.

0: hozzá.
1: Ugye, inkább itt ébredsz a Best FM-vel. Remek ez a dal, a TNT-t hallották a hétfő reggelben.
2: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
3: Reggelt a Best reggellel.
1: Szóval itt sosem leszel álmos, amikor ilyen remek zenékkel kezdünk hétfőn, augusztus 10-én, a hétvége utáni első munkanapon. A kérdés jogos, miért volt hétvége? Hát volt bizony, és volt rangadó a Nagyerdőben. Tegnap az NB1 harmadik fordulójának keleti rangadóján a Loki hazai pályán Dzsudzsák Balázs fejes góljával győzte le a Nyíregyházát. Így megszerezte az első pontjait az idényben. Hát igen, ez már a harmadik forduló volt. Most egyébként a tabellán javult a helyzet, mert hogy a 8. helyen áll a DVSC, és utánunk pedig a 9. helyen következik a nyíregyházi Spartacus. Szóval tegnap játszott a Loki, és győzött a város csapata. Nem győzött viszont Eminem. Nagyon sokan mondták, hogy igen, igen, igen, ők szeretnék, de az az igazság, hogy azt is sokan mondták, hogy mennyire gonosz a zenei szerkesztő, amikor nemhogy egy, három jó dal közül kell választani, és ez nagyon nehéz volt. A TNT nagyon sok mindenkinek bejött, de egyel többeknek jött be Madonna dala, ezért ma a La Isla Bonita nyert, és akkor maradt Eminem, és a Real Slim Shady, velük folytatjuk, pontosabban vele. 4:08 után 2 perccel nézzünk rá a hőmérőre. 20 fok alatt van a hőmérséklet, 17-18 fokkal kezdünk. A hét első két napja még egész forró lesz. Ma 34, holnap 36. Aztán szerdán már csak 28. Igen, 28. Felfrissülünk. De azért jöhetnek Debrecen igazi frissítős lágerei. Hamarosan Antonio Banderas köszöntjük a 66. születésnapján. De előtte Emi, igen, a hétfő reggelben. Jó reggel!

0: Hamarosan folytatjuk.
1: Reklám.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
3: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
4: Mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítődebrecen.hu.
6: Hozzék ura újra Magyarországon! Augusztus 14-én Debrecenben a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművésszel. Emberi hang és orgona felemelő találkozása Bach, Gounod, Verdi és más mesterek műveivel. Legyen része ennek a megismételhetetlen estének. Jegyek a filharmonia.hu.
7: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.

0: Na tessék, ilyen randi felhívás. Legyél enyém, találkozunk holnap után a Tiszánál, hát valakinek a Tisza jut, valakinek meg csak a helyi szökőkút.
1: Szia, Zsenett! Figyelj! Nagyon régóta tetszel, szeretnék veled beszélni négy szem közt, hogyha lehetne, persze, de csak akkor, hogyha nincsen barátod, és szökőkútnál szombaton 5 órakor létéves lehímálnod. De többit nem mondom, nagyon csinos vagy, ma nagyon régóta tetszesz.
2: Vidám a reggel.
0: Bocsánat.

Hopelite, Best FM, jó reggel Debrecen, még egy dal a reggel gondolatáig, mégpedig az Oasis dala, a Wonderwall és Attila közlekedési információja, továbbra is csak óvatosan a Sámson kertben, a körforgalom környékén.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Megtérnek a tengertől, a hegyek közül, az idegen nagyvárosokból, ahol minden olyan különös. Megtérnek a világból, lelkesen és hadarva adnak elő, két kézzel csomagolnak ki kagylót, melyben a tenger zúg, egy nő szemének az emlékét, amint Velencében a Vaporetto fedélzetén visszanézett. Lelkendeznek, aztán sóhajtanak, leülnek a félig kicsomagolt málhák között, kifulladtan, fáradtan. De aztán eszükbe jut a pillanat, amikor Hampsteadben egy kis fenség domborulatáról lenéztek Londonra, s egyszerre elhallgattak, mert éppen este volt, s London oly nagy volt és olyan vidékies. Az augusztus még fénylik egy pillanatra, s e fényben megvillan a világ emléke. Milyen is a világ? Van benne tenger és goromba, idegen pincérek, s nagy festők képei, s valami, amit nem lehet tökéletesen megérteni.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Rabmadár, a Best FM-en a hétfő reggelben Tóth Abigail-től, jó reggel Debrecen, Létavértes, Sámsonkert, Körforgó, innen-onnan kaptunk bejelentéseket a hallgatóinktól. A múlt héten a nagy forróságnak köszönhetően a rendőrei úgy döntöttek, hogy nem tartanak átfogó ellenőrzést, pedig ez volt tervben. Hát ezen a héten már nem lesz akkora forróság, mint a múlt héten. Mondjuk ma 34, meg holnap 36 még lehet, szerdán már csak 28. Azért belekezdtek, nagyon úgy néz ki az eddigi Best FM rádió hallgatói bejelentésekből, hogy igen, van miről beszélnünk. És van kiről beszélnünk, ami a következő színész énekest illeti, akit hívhatunk nyugodtan a Latin Safety Pro-nak. Egy biztos, hogy óriási kedvenc a ma 66 esztendős José Antonio Dominguez Bandera. Az utóbbi névből talán már tudják, hogy ki a mai egyik leghíresebb születésnaposunk. A Desperado, a Bérgyilkosok, a Zorro filmek sztárja, az Eredendő bűnben, a Kémkölykökben és Csizmás a kandúr eredeti hangjaként is hallhattuk Antonio Banderas, akinek a karrierje Pedro Almodóvár a Szenvedélyek labirintusa című filmjátékában indult, akkor tűnt fel először a filmvásznon. És mikor teljesedett ki? Na mikor?
1: Ha nem hallod a fegyverek hangját, csak azt jelenti, hogy épp újra tölt.

0: Neri, Steve Buscemi, Quentin Tarantino, Salma Hayek és Antonio Banderas. Desperado. Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Egy filmzene most.

0: az íz.
1: Majdni megédesítjük azt a keserű mézet, a United dalát hallották Debrecen zenei kedvencei között a hétfő reggelben a Best FM-en. Mindjárt 8 óra van, úgyhogy indul egy újabb óra. Tame Impalával.

0: előttünk álló 60 percben névnaposokat is köszöntünk. A Lőrincek és a Blankák mellett a Csillákat, például őt.
1: Na végre jól vagyok, és pont nem érint meg, hogy más mit mond. Semmit nem bánok meg, még a jókert.
0: Engem viszont megérintett a hír, amit a hétvégén olvastam, bár július közepén hunyt el, de csak a múlt héten jelentették meg a Világ zenei és egyéb lapjai, hogy elhunyt William Orbit, aki az ezredforduló popzenéjének egyik meghatározó producere volt. Dolgozott együtt Madonnával, az All Saints-szel, és elkészítette ezt a csodálatos feldolgozást, ami eufórikus és extatikus. Nálam a klasszik libabőr, úgyhogy jön majd az Adagio for String és William Orbit, akiről megemlékezünk a következő órában.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
5: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festékstúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
6: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.
8: Hogyan tudnék élni nélküled?
9: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.
10: Támogatást kap a debreceni repülőtér, elkezdődött a szület a hazai borvidékeken. Látványos kamionos felvonulást tartottak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
10: Milliárdos nagyságrendű kormányzati támogatást kaphat a debreceni repülőtér, amelynek működését és további fejlődését is segítheti a forrás, számolt be róla a Dehír. A repülőtér a Cívismáros és az egész régió közlekedésében fontos szerepet tölt be, ezért támogatás hozzájárulhat a létesítmény stabil működéséhez és a szolgáltatások fejlesztéséhez. A repülőtér az elmúlt időszakban több új járattal és bővülő nemzetközi kapcsolatokkal erősítette térségi szerepét. A támogatás a légikikötő hosszabb távú működésének biztosítását is szolgálhatja, miközben a cél az utasforgalom és a légi összekötetések további bővítése. A debreceni repülőtér fejlődése a város gazdasága és turizmusa szempontjából is jelentős, hiszen a közvetlen légi kapcsolatok nem csak az utazók, hanem a vállalkozások és a térségbe érkező befektetők számára is fontosak, fogalmaztak. Elkezdődött a szület a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiunkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
11: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
10: Látványos kamionos felvonulás színesítette Hajdú Szoboszló programját, a hatalmas járművek a város utcáin is végigvonultak, számolt be róla a HAON. A fürdővárosban immár 15. alkalommal rendezték meg a kamionosok találkozóját, amelynek központi helyszíne ezúttal is a repülőtér volt. A rendezvényre érkező mostomokat hamar felsorakoztatták, majd esti órákban konvojban indultak el a városban. A látványos gépekre sokan voltak kíváncsiak, az út mentén rengetegen figyelték a felvonulást. A találkozó nem csak a kamionok rajongóinak szólt, a szervezők számos ingyenes programmal készültek, így a családok is találtak maguknak kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény idén is nagy érdeklődést váltott ki. A repülőtér a találkozó idején ismét a lóerők és a különleges járművek kedvelőinek egyik fontos találkozási pontjává vált. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő, többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában, a légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megélénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

0: American Boy, a Best FM-en Esztel és Kaini Vesdalát hallották.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: És sok-sok friss információval a hétfő reggelben is jó reggelt kívánunk, és köszönjük a közreműködésüket. Ma is lesz egy pizzánk a reggel informátorának. Aki például jelentett Létavértesről, ott a körforgalom környékén? Ja nem, a körforgalom a Sámsonkertnél van, szóval a Sámsonkertben erőteljes jelenlét, és igen, valóban Létavértesen a kereszteződés után ott voltak reggel a rendőrök. Friss levegőt szívnak. Most még egészen kellemes a hőmérséklet. 20 fok alatt volt. Reggel 16 fokkal kezdtünk. Hát most már picikét felette vagyunk. 21-22 is lett, ma napközben 34, holnap 36, és a keddi hidegfront után szerdán csak 28. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. Örömteli pillanatok most a névnaposoknak, hiszen már is köszöntjük augusztus 10-e névnaposait, először is a főnévnaposokat, a Lőrinceket. Jaj, de szép név!
2: Köszöntjük Lőrinc nevű hallgatóinkat! A Lőrinc latin eredetű férfi név. Jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, vagy babérkoszorúval díszített. Számos híres személyt neveztek így, többek között Lorenzo Cherubini, közismertebb nevén Giovanotti olasz énekes, Lorenzo Bernini építész, szobrász, Laurence Olivier angol színész, Szabó Lőrinc költőt, és nem utolsó sorban önt, kedves Lőrinc, aki a rádiót hallgatja.
0: A dínye termesztők nem gondolják a Lőrinc névnől, hogy olyan csodálatos lenne, bár itt tennénk hozzá, hogy a mai augusztus 10-i Lőrinc névnap az még nem az a Lőrinc névnap, ami után vagy előtte a dinnye termesztők körbekerítik a földjüket. Igen, az majd szeptemberben lesz, akkor, vagyis hát utána, szeptember 5-e után csak óvatosan a dinnyével. Addig azonban lehet a mézéres magyar dinnyét fogyasztani, mondjuk egy jó kis névnapi bulin, ahol nem csak a Lőrinceket köszöntjük ma, hanem a Blankákat és esetlegesen a Csillákat. Persze nem ez a fő névnap a Csilla névnap, hiszen ők is egy évben többször március 22-én, április 22-én, június 2-án, november 22-én, és ma augusztus 10-én is ünnepelnek. Például Aucilla!
3: Minden ember jó, megtalál egy...
0: Az énekesnő, aki a 90-es években tűnt fel, mint háttérénekesnő, vokalista. Aztán ilyen feldolgozásokkal mutatta meg magát a reflektorfényben, mint az egy elfelejtett szó. Vagy az el kell, hogy engedje.
3: El kell, hogy engedje.
0: Vagy az érzés.

és az egészen zseniális Szolnoki Péter voltak a legjobb háttérénekesek a 90-es évektől kezdve. Többször dolgoztak együtt például ebben a Color feldolgozásban. Vagy ebben a filmzenében. Csillának nem csak feldolgozásai voltak, hanem saját szerzemények is, úgyhogy most a mai névnaposoknak

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
5: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
6: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
7: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpitmax bútor volt, Salétrom utca 5.

mert a jó zene örökre szól. Például a Sugar Baby Love 1974, nagy angol kedvence, a Best FM-en, a csapat alapító tagja Mick Clark ma a 80. születésnapját ünnepli, úgyhogy ezért játszottuk ezt a remek kis dalocskát még a 70-es évekből. És hát maradunk az angoloknál, és egy rossz hír azok számára, akik hozzám hasonlóan kedvelték az évforduló, hát századforduló, mi volt ez? Ezredforduló. Nagyszerű művészét, igen, az ezredforduló popzenéjének egyik meghatározó producere volt William Orbit, aki hát július közepén elhunyt, bár a halál hírét csak a múlt héten pénteken hozták nyilvánosságra, 69 éves korában. Mindjárt segítek behatárolni William Orbitot, hogy mit, milyen zenéket köszönhetünk neki. Előtte viszont Tiának köszönünk egy friss közlekedési információt. A létai keresztesi kereszteződésben nem működik, ugyanis a vasúti átjárónál a lámpa, úgyhogy csak nagyon óvatosan, mert ott azért közlekednek, ugye, vonatok. Tehát létai keresztesi kereszteződésben. Köszönjük szépen. És akkor William Orbit, aki valóban az ezredforduló popzenéjének egyik meghatározó producere volt, ő készítette például Madonnával a Ray of Light című albumot, és rajta Frozen Town.

Tipikus William Orbit sound volt az All Saints Pure Shore című dalán. Az angol zenész producer 4 évtizedes karrierje során több mint 200 millió felvételt adott el világszerte a saját műveiből, produceri vagy éppen dalszerzői munkásságából. Ezt a klasszikust is neki köszönhettük először, később majd Tiesto dolgozta fel, ugyebár Samuel Barber Adagioját, amelynek a kórus változata az Agnus Dei. William Orbit pedig először hozta közelebb a fiatalsághoz ezt a csodálatos világklasszikust. Úgyhogy most emlékezzünk rá, ez a Barber's Adagio for String. Igazi eufórikus, extatikus muzsika. Nálam az örök libabőr, ahogy ezt már korábban említettem. Ez érkezik a Best FM-en, a hétfő reggelben. Jó reggel, Debrecen!

Varga Viktor művész úr, akit legutóbb pár héttel ezelőtt a hajdúszoboszlói strandon felejthetetlen performance és outfit egy fecskében láttuk, hallottuk énekelni ezt a dalt. Egy fecske nem csinál nyarat. Ha nem is, de a nyár az tart tovább olyannyira, hogy még egy-két forró nap, aztán újabb felfrissülés, érkezik a hidegfront, és érkeznek a zenei kedvencek. Például Teddy Swims-től.

0: Kocsin.
1: Az óra filmje pedig, ha a férfi igazán szerete. És ezzel a remek Michael Bolton dallal, ami egy feldolgozás volt. Egyébként egy filmzene, és a film részlettel egy magyar színésznőt köszöntünk a születésnapján. Na vajon ki lett ma 69 esztendős?
2: Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el. Segítségnyújtás az online visszaélések miatt. Megtartották a traktorhúzó bajnokságokat Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el Debrecenben. Köztük a nagyállomás rekonstrukciója, számolt be róla Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A tervek között több olyan beruházás is szerepel, amely hosszabb távon javíthatja a város közlekedési lehetőségeit és az infrastruktúra állapotát. Kiemelt elem a debreceni nagyállomás korszerűsítése, amely az utasok számára is modernebb és komfortosabb környezetet teremthet, különösen azzal, hogy a távolsági buszpályaudvar is a környékre költözhet. Emellett több közúti és vasúti fejlesztés előkészítése is folytatódhat a térségben. Ezek között szerepelnek kapacitásbővítések, csomóponti átalakítások és a vasúti közlekedés fejlesztését szolgáló beruházások is. A tervezett munkák célja, hogy javuljon Debrecen közlekedési hálózatának áteresztő képessége, könnyebbé váljon a város megközelítése, és a növekvő forgalom mellett is korszerűbb közlekedési feltételek álljanak rendelkezésre. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta el rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
4: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
2: A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Erőgépek viadala zajlott Hajdúböszörményben, ahol nemzetközi mezőnyben mérték összetudásukat a traktorosok, számolt be róla a HAON. A Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság programja különleges gépek utcai felvonulásával kezdődött. A verseny ezután a traktorhúzó pályán folytatódott, ahol elsőként a középiskolás fiatalok mutatták meg ügyességüket, majd veterán traktorokat is láthattak az érdeklődők. Ezt már a nemzetközi mezőny követte, előbb a kvalifikációs futamokat rendezték meg, később pedig a döntőben mérkőztek meg egymással a résztvevők. A feladat lényege az volt, hogy az erőgépek egy speciális súlypadot minél messzebbre vontassanak a pályán. A nagy teljesítményű traktorok, a motorok hangja és a különleges verseny miatt ezúttal is sok néző gyűlt össze a helyszínen. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
5: Egy újabb topsláger! A Best FM-en.
3: A Best FM-en.

0: Offenbach és egy Kim White feldolgozás. Ez volt az Overdrive, a Kambodzsa után szabadon.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
0: És jó hírekkel, ami a Duna vízszintjét illeti. Éppen most olvasom a miniszterelnök úr Facebook oldalán, hogy ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett a Duna vízszintje. Ez pedig azt jelenti, hogy elkezdődik egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől már a második blokk hármas turbinája is termelni fog. És termelt a Loki a hétvégén, játszott a város csapata, tegnap győztünk az örök rivális a Nyíregyháza ellen. Gyugyi eldöntötte a találkozót, 1-0 lett a végeredmény, a DVSC most a tabella 8. helyén áll, a 9. a Nyíregyháza. És akkor visszavágó az Európa Konferencia Ligában szerdán. Ugye a Kopenhága együtteséhez látogat a DVSC, és a hétvégén meg hozzánk jön az Eto augusztus 16-án vasárnap este, vagy inkább délután 16:30-tól DVSC Eto a következő mérkőzése a város csapatának. A következő zenei kedvenc pedig egy születésnapos dobossal érkezik, a multimilliómos jazzdobos. Nem jazz, inkább rockdobos volt, az együttese az In Excess-el. Jani házhoz megy, volt egy ilyen televíziós műsor, Betlen Jánossal, ez volt a főcímdala, az In Excess-nek volt köszönhető. Aztán ez is, Disappear!

Az ausztrálok egyik legnépszerűbb könnyű zenei, vagy inkább rock zenei export cikke az Inexis volt. 77 és 2012 mögött között működtek közre. Michael Hutchinson, aki az énekese volt az együttesnek, és John Ferris-szel, akinek a dobosa. Úgyhogy hadd verje most ő a dobokat. Jön az I Need You Tonight.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
3: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába. Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.

West FM rádiót hallgatják Farukóval és a Fejpásszal, és egy perc történelemmel augusztus 10-én. Kezdjük mindjárt 483 évvel ezelőtt, első Szulajmán seregeivel elfoglalta Esztergom várát 1543-ban. 460 éve a képrombolással, az ellenreformáció hatására megkezdődött a németalföldi szabadságharc és polgári forradalom 1566-ban. Magyarországon 362 éve kötötték meg a vasvári békét, ami lezárta a török birodalom és első Lipót német-római császár és magyar király között 1663-ban kirobbant háborút. A császár elismerte a török szultán fennhatóságát Erdély felett, és Magyarország megosztottsága maradt 1664-ben. 81 éve annak, hogy Japán kapitulál a II. Világháborúban, egy nappal a Nagasakiban történt atomrobbanás után megadta magát 1945-ben. 157 éve annak, hogy 1869-ben O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet, a mozivetítők ősét. És kereken 40 éve annak, hogy megvolt az első világbajnoki Forma 1-es futam. Na hol? A mi Hungaroringünkön. Bizony 1986. augusztus 10-én Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell és Alan Prost ilyen nevekkel. Az első pedig, aki befutott a célba 40 évvel ezelőtt, Nelson Piquet volt, úgyhogy biztonságöveket bekapcsolni. Jön a Familia Kft. Ja nem, a Yellow és a The Race. 4 perccel fél 10 után.

0: Kánikula igazi hűsítős lágerei még nem a kánikulában, bár közelítjük már a 30 fokot ma felette, 33-34 fok leszünk, és holnap még 2 fokot ráteszünk, hogy szerdán majd egy 28 foknak a hidegfront után örülhessünk itt Debrecenben. Örüljünk annak a színésznőnek a születésnapjának, aki egyébként ma lett 69 esztendős, Kossuth díjas magyar színésznő, Jászai Mari díjas, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Az apukája is színész volt, Básti Lajosnak hívták, őt pedig úgy, hogy Básti Juli. Bizony, ő lett a születésnapos, úgyhogy érkezik, és a színésznő, akit hát a filmes karrierjét tekintve először 1980-ban a Kocsák Budapesten című filmben láthattunk. Aztán játszott a Vörös grófnőben, a Banánhéjkeringőben, és például legutóbb, ami a mozis filmeket illeti, a Szenvedélyes nőkben, Herendi Gábor filmjében tavaly. És sokat szinkronizál, például Meg Ryant abban a filmben, amelynek a címe Ha a férfi igazán szeret. Kedves Básti Júlia, drága művésznő, boldog születésnapot kíván Debrecen kedvenc rádiója.
1: Hello, a nevem Alice. Alkoholista vagyok. Pontosan 184 nappal ezelőtt voltam a mélypontom. Amikor a kislányom látta, hogyan nyelem le az aspirint vodkával. Aztán megütöttem, és amikor elájultam, csak ő volt mellettem. És soha az életben nem tudom már meg, milyen sérülést okoztam benne. És tudom, hogy meg kell bocsájtanom ezért. És meg kell bocsájtanom magamnak azért, amit a férjemmel tettem. Amikor segíteni próbált, azt mondtam neki, hogy elhiteti velem. Rossz és értéktelen vagyok. De ezt soha nem mások hitetik el velünk, hanem mi hiszük így magunkról. Köszönöm, hogy elmondhattam.
2: Komolyan mondom, megrikadtál.
3: Engem is. A feleségem alkoholista. A legklasszabb ember, akit ismerek. 600 különböző mosolya van, ami napfényt az az életemben. Ami derült ad és megnevettet könnyedén, egyszerűen. Tudja, nagyon szeretem.
4: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
5: Egy

0: Ezek a 80-as évek, 4 perccel 10 óra előtt a Best FM-en, ahova belibb ment lambad a szoknyájában Szabó Anita, a hétfő délelőtt házigazdája. És hozott magával egy születésnapi tortát, meg még 2 belépőt egy holnapi rendezvényre. Szevasz, Anita!
1: Szevasz, Laci, hát nem is látod a szoknyámat.
0: Persze, hogy nem.
1: Pontosan takarja itt a pult.
0: Hát nem csak egy rádió bemondó nő vagy, itt nekem így az ablakon keresztül tévé bemondó nő is vagy.
1: Igen. Na, kezdjük akkor ma csak a Dániellel, akit a családja köszönt. Dániel ma lett 6 éves, pontosabban majd este 17:30 tölti be a 6. életévét. Szerető szülei, testvére, Oli nagyszülei, az egész nagy család köszöntik. Mándoki Attilát felesége, gyermekei, munkatársai nevezték a legsegítőkészebb férjet, apukát, és a legjobb szíve is neki van, és remélik, hogy ma mellé áll a szerencse. Kucik Lenkét a kolléganői nevezték be itt Debrecenben, a legkedvesebb osztályvezetőjüket, a pozitív szemlélet mindenkire nagyon jó hatással van. Pásztor András és ünnepel az unoka húga Gyöngyi szeretné meglepni egy tortával. Egyébként nagyon fiatalos a 73 éves András és egy őrült focinéző. Kellenberné Zsuzsannát János köszönti Nyírábrányban. Hajdu Zsanett is ünnepel, édesanyja nevezte be, és szeretné neki a tortát megnyerni, illetve azt tudjuk, hogy hétvégén Zsanett Barcelonába utazik. Lakatos Katicát is köszönti a szerelme, Gyuri élete szerelmét, Frank Hegedűs dalma is ünnepem, a Kornél és Anikol jó voltából köszöntjük, Borsos Katalint Norbi köszönti, Pop Hubát mama és papa nevezték be 3. születésnapján, Gyönyörű Sándort a keresztlánya Györgyi szeretné tortanyertesnek, aki nagyon szeret jókat tenni, és nagyon optimista. Gulyás Pannit sem hagyjuk ki, akit az egész nagy család köszönt 6. születésnapi alkalmából Ebesen. Seres Máté is ünnepel ma lett 16 éves, egy nagyon aranyos fiatalember. Prekopcsák Juditot Bogya nevezte be, aki számára a legkülönlegesebb ember, és itt van még Mucsi Hurai Tímea is, aki gyermeke Olivér és férje Gergő is köszönt, és nagyon szeretünk anya, ezt üzenik Tímeának.
0: Új hét, új torta, a múlt heti mohító torta után maradunk még a szakterületen. Mindjárt kiderül, hogy ezen a héten, aki szerencsés lesz, mit nyer a Monami kávézó és cukrászda jó voltából.
2: Tessék.
0: Haló, Katalin?
2: Igen.
0: Borsos Katalin?
2: Igen.
0: Becsomagolt már?
2: Nem, még nem csomagoltam.
0: Hát mikor fog?
2: Jaj, még ezután.
0: És gyakorolja már a nyelvet?
2: Jaj, hát azt még nem.
0: Mondom, mit fog a legtöbbet hallani a következő napokban? Például azt, hogy szálem alaikum.
2: Azt hát, nem tudom.
0: Hát így fognak majd köszönni.
2: Ja, igen, Egyiptomba.
0: Egyiptomba bizony. Mm-hmm. És azt is sokat fogja majd hallani a következő napokban, készüljön is erre, hogy baksis. Tudja, mi a baksis?
2: Ez nem.
0: Borravaló. Az legyen mindig zsebben. 1 dolláros? Aztán azt csipázzák arra felé.
2: Igen.
0: Katalin, mikor indul?
2: Szeptemberben indul.
0: Jó, hát azt hitták nem, hogy a születésnapján megy Egyiptomban. Hát az ma van, nem?
2: Igen, ma vagyok pont 50 éves. Ez a Best FM.
0: Igen, ez a Best FM. Azon izgultam, hogy nem fogom elcsípni a becsekkolás előtt, szóval akkor ősszel fogja majd kortyolgatni az All Inclusive-ben, az igen, egyiptomi szálloda medencéjének a partján, igen, a piña coladát.
2: Igen, azt ismerem.
0: Ma meg fog enni egyet. A Monami kávézó és cukráza ajándéka egy piña colada torta. Drága Katalin, ez lett ma az ön születésnapi ajándéka.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm. Jaj, de meg vagyok lepődve.
0: Ebben a szituációban így szoktak viselkedni a hallgatóink. Meglepődnek, ezt a meglepetést pedig nem csak Debrecen kedvenc rádiójának, hanem mondom mindjárt kinek, Lilinek köszönheti.
2: Nagyon szépen köszönöm, Lilinek.
0: Fazekas Laci vagyok. Boldog ünneplést kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépítették a napomat.
0: Tegyük még szebbé valakinek, pontosabban valakiknek, nem csak a mai, a holnapi napját. Holnap augusztus 11-én keddi kalandok és kincsek, nagy templom, templomtúra, tárlatvezetéssel egybe kötve, aki megnyeri a páros belépőjét. Ki lesz, Anita?
1: Az nem más, mint egy szuper nagymami, aki képzeld, a papával együtt imád motorozni. Ő pedig Kellenberger Jánosné Zsuzsanna, akit lánya, veje, unokája és Zsófika is köszöntenek.
0: Gratulálunk neki, és a reggel informátorának is, akinek az ajándéka egy melancs pizza. Barát Vanda volt az első, aki ma reggel küldött nekünk közlekedési információt. Ő nyeri a mai pizzát.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Egy perccel múlt el 10 óra, indul a hétfő délelőtt. Többek között Miley Cyrus-szal.

az egyik legújabb kedvencünkkel, a Talk to You-val. És egy igazán patinás darab az újdonságok mellett Patrick Hernandez.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: Rendkívüli ülést tartott az egyetem szenátusa. Kiderült, mi az év strandétele. Komoly károkat okozott a szél. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli ülést tartott a Debreceni Egyetem szenátusa, amelyen az egyetem fenntartójának jövőbeni működésével kapcsolatos személykérdésekről is döntöttek. Számolt be róla a hírek.onide.hu. A testület az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felkérésére rangsorolta a kuratóriumi tagságra benyújtott pályázatokat, valamint meghatározta az egyetem által delegált felügyelőbizottsági tag személyét, és további jelölteket is javasolt. A kuratóriumi tagságra 16 pályázat érkezett, ezek közül 5 jelentkező került a rangsor első helyeire. A felügyelő bizottságba 5 pályázó közül választottak egy egyetemi delegátot, további 2 személyre pedig javaslatot tettek. A kialakított rangsort az egyetem továbbította a minisztériumnak, a végleges kinevezésekre várhatóan szeptember 1-én kerülhet sor. Egy fonyód ligeti bisztró friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiunkban Pak Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
3: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégeknek hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
2: Komoly károkat okozott a viharos szél Hajdúviharban az elmúlt napokban. Több településen is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk, számolt be róla a HAON. Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Debrecenben, Hajdúsámsonban és Balmazújváros külterületén is kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el az egységek. Több helyen úttestre zuhantak a fák, máshol vezetékekre vagy épületre dőltek. Debrecenben például a Petőfi téren egy garázst rongált meg a kidőlt fa, míg Hajdúnánáson egy nagyobb ág optikai vezetékre zuhant. A vihar mellett több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat. Berettyóújfalu külterületén egy napelemparkban égett a száraz növényzet, Debrecenben pedig egy tároló és egy hétvégi ház is érintett volt a tűzben. Az egyik eset miatt 12 embernek ideiglenesen el kellett hagynia otthonát. Egy autó is villanyoszlopnak ütközött Berettyóújfaluban, a sofőrt kórházba szállították. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig kőhet le a levegő. Csapadék csak elbítve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
1: Zenék a munka lendületéhez.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.

tengerparton el. Átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
2: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak. Gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnér ajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
3: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
1: A zenei kedvencek szólnak a folytatásban is a hétfő délelőttben itt a Best FM-en. Debrecen zenei kedvencei között pedig érkezik egy eszpresszó, ezúttal Sabrina Carpentertől, és egy útinfó is Katától, aki megírta, hogy a 4-esen fehér Seatból mérnek a benzinkút előtt a Nyíregyháza felől érkezőket, így egészen pontosan a Forródról 500-540. Rádiózunk együtt 14 óráig, itt a 104.6-on.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, jelenlegi kapcsolata szinte tökéletes harmóniát és tartóságot ígér, a szerelem beletartozik a jövő képébe. Ha környezetével jó kapcsolatot akar kialakítani, legyen szeretetreméltó, mosolygós, kellemes természetű, társaságban érezze jól magát. Ikrek, főként azzal nyerheti meg mások rokonszenvét, a vidám, szórakoztató, nagylelkű, lelkes és hűséges. A bolygók feltöltik energiával, és figyelmét a fontos tennivalók és célok felé irányítják. Rák, olyasmivel bízzák meg, amit nem lehet rutinból megoldani, ha esetleg megakadna, nem kell kétségbe esnie, mert hamar talál segítséget. Oroszlán, ma is élvezettel éli ki művészi hajlamait, vagy vesz részt kulturális rendezvényeken, szerencsére ilyen élményekért már nem kell a megyén kívül utaznia. Szűz, forró vér, hűvös fej, röviden így jellemezhető ma a szűzszülött, nem engedi, hogy egy nyári szerelem teljesen elvakítsa, mert nem akar csalódni. Mérleg, egy szempillantás alatt szerelemre lobban és tiszta szívből szeret, ma fantasztikus kisugárzással rendelkezik. Skorpió, sikereket akar elérni az élet azon területén, amely elnyerte az érdeklődését, kívülről magabiztosnak és erősnek tűnik, de nagy fába vágja a fejszéjét. Nyilas, a magány egyáltalán nincs ellenére, sőt úgy gondolja, egyedül többre viheti, attól viszont soha nem kell félnie, hogy nem akad szerelmi partnere. Bak, kellemes lesz a hét első napja, a legkülönbözőbb lehetőségek adódnak, kellemes lesz a társasági élet is. Vízöntő. Nagyon mozgalmas tennivalókkal zsúfolna párja a vízöntőket, a pénzügyek és az anyagi szükségletek állnak reflektorfényben. Valak. Kedvessége és természetes viselkedése megszámlálhatatlan barátot von a körébe, minden vágya az, hogy boldog, kényelmes otthont alapítson.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Halló, szia, Lajos vagyok, a állatkert környékén járok, és a közterületi sorra büntetik az autókat az állatkert oldalába, úgyhogy ha valaki ott áll, húzzon el onnan, mert sokba fog kerülni.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Homokkerti felüljáró alatt a Szabó Kálmán felé kanyarodtam le, ott van a híd lábánál a baleset, két autót látok egymásba koccani, de már úgy látom, hogy kint van a rendőre is, úgyhogy ezért van a nagy dugó.

Last Ketchup egykori slágere, a Ketchup Song szólt itt a Best FM-en Debrecen zenei kedvencei között. 11 óra van, hamarosan hírekkel folytatjuk, és két információval is ebből az órából. Egyrészt az állatkertnél büntetnek a közteresek, akik rossz helyen állnak, azok bizonyára csekket fognak kapni, úgyhogy nagyon nézzék meg, hogy hova parkolnak, illetve Andi jelezte nekünk az előző percekben, hogy a homokerti felüljáró alatt a Szabó Kálmán felé haladva egy baleset történt, rendőrök a helyszínen, és nagy a tordódás, úgyhogy türelemmel vagy kerüljenek. A jó

0: támogatást kap a debreceni repülőtér, elkezdődött a szület a hazai borvidékeken. Látványos kamionos felvonulást tartottak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Milliárdos nagyságrendű kormányzati támogatást kaphat a debreceni repülőtér, amelynek működését és további fejlődését is segítheti a forrás, számolt be róla a Dehír. A repülőtér a Cívisváros és az egész régió közlekedésében fontos szerepet tölt be, ezért támogatás hozzájárulhat a létesítmény stabil működéséhez és a szolgáltatások fejlesztéséhez. A repülőtér az elmúlt időszakban több új járattal és bővülő nemzetközi kapcsolatokkal erősítette térségi szerepét. A támogatás a légikikötő hosszabb távú működésének biztosítását is szolgálhatja, miközben a cél az utasforgalom és a légi összeköttetések további bővítése. A debreceni repülőtér fejlődése a város gazdasága és turizmusa szempontjából is jelentős, hiszen a közvetlen légi kapcsolatok nem csak az utazók, hanem a vállalkozások és a térségbe érkező befektetők számára is fontosak, fogalmaztak. Elkezdődött a szület a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiunkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés gépi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
0: Látványos kamionos felvonulás színesítette Hajdúszoboszló programját, a hatalmas járművek a város utcáin is végigvonultak, számolt be róla a HAON. A fürdővárosban immár 15. alkalommal rendezték meg a kamionosok találkozóját, amelynek központi helyszíne ezúttal is a repülőtér volt. A rendezvényre érkező mostomokat hamar felsorakoztatták, majd esti órákban konvojban indultak el a városban. A látványos gépekre sokan voltak kíváncsiak, az út mentén rengetegen figyelték a felvonulást. A találkozó nem csak a kamionok rajongóinak szólt, a szervezők számos ingyenes programmal készültek, így a családok is találtak maguknak kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény idén is nagy érdeklődést váltott ki. A repülőtér a találkozó idején ismét a lóerők és a különleges járművek kedvelőinek egyik fontos találkozási pontjává vált. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban. Napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

0: Zenei kedvencek szólnak a 104.6 a Best délelőttben 4:12 után. Az előző óra végén telefonált Andi, hogy a Homokérti felüljáró lábánál egy baleset történt, rendőrök a helyszínen, és nagy a torlódás. Hogy javult-e azóta a helyzet, azt nyugodtan írják meg nekem 30-933-104-6, vagy egyszerűbb, ha gyorsan becsörögnek a stúdióba, 500-540 a forró drót, és szintén érdemes óvatosan közlekedni a 4-es számú főúton Debrecen-Nyíregyháza között, hiszen a téglási kereszteződésben a benzinkút előtt mérnek egy fehér autóból. Augusztus 10-én pedig a lőrinceket köszöntjük, ők a mai névnaposok. Nem sokára hívom a nyertesünket, előtte még a Bonanza dala is felcsendül. Induljon a bonzáj hamarosan, itt a Best FM-en.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.

0: Köszöntjük Lőrinc nevű hallgatóinkat! A Lőrinc latin eredetű férfi név. Jelentése Laurentum vidékéről származó férfi, vagy babérkoszorúval díszített. Számos híres személyt neveztek így, többek között Lorenzo Cherubini, közismertebb nevén Giovanotti olasz énekes, Lorenzo Bernini építész, szobrász, Laurence Olivier angol színész, Szabó Lőrinc költőt, és nem utolsó sorban önt, kedves Lőrinc, aki a rádiót hallgatja.
1: Boldog névnapot kívánom minden ma ünneplőnek, illetve házassági évfordulós pároknak is, akik neveztek a bestfmdebrecen.hu oldalon, és a legszerencsésebb párnak, aki nem más, mint Borsosné Fülöp Ágnes és Borsos Tamás. Nézzük, hogy kitérek-e telefonon.
2: Jó napot kívánok, Borsos Tamás!
1: Üdvözlöm, Tamás, Szabó Anita, Best FM Rádió!
2: Átadnám a feleségemet. Jó, ezt neki szántam, és nagyon kedves, és nagyon örülök, hogy hívott.
1: Rendben!
3: Hello!
1: Szia, Ágnes, én Szabó Anita vagyok, Best FM Rádióból.
3: Szia!
1: És van itt neked egy gyönyörű üzenet. Nem tudom, hogy elmondták-e már személyesen, vagy esetleg meghallgatod?
3: Hát én meghallgatnám, mert nem mondta el személyesen.
1: Szóval ez így hangzik Tamástól, hogy szeretettel és mély tisztelettel köszöntelek a 8. évfordulónkon. Köszönöm, hogy mellettem vagy minden pillanatban, és abból adsz, amiből neked is kevés jutott, és nagyon szerencsés vagyok, hogy engem választottál üzenni neked, Tamás, és hogy nagyon-nagyon szeret téged.
3: Hát köszönöm szépen. Hallgatjuk folyamatosan a beszélgetőt, mert próbáltam hallgatni, hogy mikor jön majd az ő üzenete. Uh-huh. És akkor hát most így.
1: És akkor így megkaptad személyesen így.
3: Igen, köszönöm szépen. Igazából a mai napot pihenéssel töltjük, mert még most érkeztünk meg Győrből, úgyhogy ilyen két nyaralás között vagyunk, úgyhogy most pihenünk.
1: Ó, milyen sajnálatos dolog, két nyaralás között éppen pihenni. No, akkor még mielőtt tovább indultok a következő útra, szeretnénk benneteket meglepni egy sütikóstolóval a Melancsukrászda jóvoltából, ahol szeretettel várnak benneteket, egy ilyen kis beülős, sütikóstolós, kávékortyolgatós órára.
3: Wow, nagyon köszönjük.
1: És Ágnes, neked külön a Tamara Fehér nemű volt jóvoltából egy 5000 forint értékű vásárlási utalványt szeretnénk átnyújtani, így az éteren keresztül, aztán majd levásárlod a Tamarába.
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm. Hú, erre nem is számítottam, nagyon köszönöm.
1: És akkor üzenj te is Tamásnak, hogyha ő már volt olyan kedves, és ilyen szépeket mondott rólad.
3: Hát én is azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és köszönöm szépen, hogy gondolt rám. Nem is gondoltam volna, hogy így az út után még benevez, és volt erre ideje. Nagyon szépen köszönjük szépen.

0: A hétfő délelőtt gyakorlatilag le is tudtuk Debrecen zenei kedvenceivel. Szerintem nagyon gyorsan elrepültek a munkaidőből a legkritikusabb délelőtti órák, és ugyanígy fog a kora délután is, hiszen startol a déli kívánság műsor az önök zenei kedvenceivel. Ne hagyjanak békén bennünket, kérjék a kedvenceket 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933-1046. A hírek után már is kezdünk.
1: Ezzel a dallal megyünk.

0: Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el. Segítségnyújtás az online visszaélések miatt. Megtartották a traktorhúzó bajnokságokat Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el Debrecenben, köztük a nagyállomás rekonstrukciója, számolt be róla Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A tervek között több olyan beruházás is szerepel, amely hosszabb távon javíthatja a város közlekedési lehetőségeit és az infrastruktúra állapotát. Kiemelt elem a debreceni nagyállomás korszerűsítése, amely az utasok számára is modernebb és komfortosabb környezetet teremthet, különösen azzal, hogy a távolsági buszpályaudvar is a környékre költözhet. Emellett több közúti és vasúti fejlesztés előkészítése is folytatódhat a térségben. Ezek között szerepelnek kapacitásbővítések, csomóponti átalakítások és a vasúti közlekedés fejlesztését szolgáló beruházások is. A tervezett munkák célja, hogy javuljon Debrecen közlekedési hálózatának áteresztő képessége, könnyebbé váljon a város megközelítése, és a növekvő forgalom mellett is korszerűbb közlekedési feltételek álljanak rendelkezésre. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta el rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
0: A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Erőgépek viadala zajlott Hajdúböszörményben, ahol nemzetközi mezőnyben mérték összetudásukat a traktorosok, számolt be róla a HAON. A Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság programja különleges gépek utcai felvonulásával kezdődött. A verseny ezután a traktorhúzó pályán folytatódott, ahol elsőként a középiskolás fiatalok mutatták meg ügyességüket, majd veterán traktorokat is láthattak az érdeklődők. Ezt már a nemzetközi mezőn követte, előbb a kvalifikációs futamokat rendezték meg, később pedig a döntőben mérkőztek meg egymással a résztvevők. A feladat lényege az volt, hogy az erőgépek egy speciális súlypadot minél messzebbre vontassanak a pályán. A nagy teljesítményű traktorok, a motorok hangja és a különleges verseny miatt ezúttal is sok néző gyűlt össze a helyszínen. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,5.

Best FM kívánságvonala 500-540. SMS és Viber számunk 30 933 1046.

0: A Fornon Blond és a WhatsApp szólt itt a Best FM-en Debrecen zenei kedvencei között. A 90-es évekből emlékszem, hogy a Music TV-n állandóan ment. Egy hosszú hajú fekete kalapos hölgy folyamatosan gitározott a háttérben, és persze ő is énekelt. És én is kérdezhetném, hogy Mizu is önökkel, hogy vannak, hogy telik a hétfő délután, és hogy milyen zenei kedvenccel dobjuk fel az önök hangulatát, vagy éppen a munkatársaikét, vagy bármilyen ismerősét, szeretőkét, akinek szeretnének egy dalt küldeni, üzeni a Best FM-en keresztül, amit már is megtehet az a hallgató, aki itt van velem a vonalban. Hello, hello, Best FM, kívánság műsor.
1: Hello, Anita, Gizmo vagyok.
0: Hello, szia, hallgatlak.
1: Szeretnénk hinni egy dalt. Well, hello, és a tudom, hogy még élünk, küldeném a családnak, Vivinek, Anikónak, Józsnak, és persze Bobinak, és üzenem nekik, hogy köszönöm, hogy hétvégén velem voltak, mikor rosszul lettem.
0: De már jól vagy?
1: Már jól vagyok, igen, nincs semmi gond.
0: Rendben, maradjon is így, vigyázz magadra, én pedig hozom a Well Hello dalát. Csoda, hogy még élünk szól a déli kívánság műsorban.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörmény út 178.

A zenei kedvencek szólnak a 104.6-on a Best FM-en a déli kívánság műsorban. Augusztus 10-ére pedig tényleg mindenre megvan a mentségünk, hogyha valamihez nincs kedvünk, ugyanis ma van a lustaság világnapja. A lustálkodás egyébként egyáltalán nem ördögtől való, az agyunk ugyanis nyugalmi állapotban sokkal többet dolgozok, mint amikor koncentrálunk. Ilyenkor rendeződnek ugyanis az emlékeink, oldódik a stressz, sőt a legjobb ötletek is gyakran pihenés közben pattannak ki az agyunkból. Szóval a mai napon egyáltalán nem kell, hogy bűntudatunk legyen, hogyha lustálkodunk egy kicsit, egyébként máskor sem, de ma ünnepelhetjük a lustaság világnapját, akár egy szuper dallal a Best FM-en keresztül. Csilla kérésére már is indítom, de s dalát jön a kis kecce, aki a lányának szeretné küldeni, aki

104.6 Best FM Debrecen kedvencei. A stúdió telefonszáma 500-540, ide is csöröghetnek. Kéréssel egy picit beszélgethetünk is, vagy írjanak nekem 30-933-104-6. Vincétől kaptam üzenetet, ő Kiskevintől szeretné a Csini babát meghallgatni. Kedves Vince, akkor tekerheted a hangot.

Zenék ebben szexolnak a Best FM-en, igazán forró hetet indítunk, 34 fok lesz a mai csúcsérték, holnap 36, majd a hét közepén érkezik egy kis hidegfront, és 5-6 fokos felfrissülésre számíthatunk. A következő órában pedig továbbra is a zenei kedvencekre folytatódik a déli kívánság műsor a 13 órás hírek után, Zsófi kérésére pedig már is játszom a Margaret Island dalát, jönnek a legszebb szavak, amit a két kolléganőinek, Fanninak és Hédinek.

0: rendkívüli ülést tartott az egyetem szenátusa. Kiderült, mi az év strandétele. Komoly károkat okozott a szél. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Rendkívüli ülést tartott a Debreceni Egyetem szenátusa, amelyen az egyetem fenntartójának jövőbeni működésével kapcsolatos személyi kérdésekről is döntöttek. Számolt be róla a hírek.hu. A testület az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felkérésére rangsorolta a kuratórium tagságra benyújtott pályázatokat, valamint meghatározta az egyetem által delegált felügyelőbizottsági tag személyét, és további jelölteket is javasolt. A kuratóriumi tagságra 16 pályázat érkezett, ezek közül 5 jelentkező került a rangsor első helyeire. A felügyelő bizottságba 5 pályázó közül választottak egy egyetemi delegátot, további 2 személyre pedig javaslatot tettek. A kialakított rangsort az egyetem továbbította a minisztériumnak, a végleges kinevezésekre várhatóan szeptember 1-én kerülhet sor. Egy Fonyód ligeti bisztró friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiumban Pak Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
0: Komoly károkat okozott a viharos szél Hajdúbiharban az elmúlt napokban. Több településen is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk, számolt be róla a HAON. Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Debrecenben, Hajdúsámsonban és Balmazújváros külterületén is kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el az egységek. Több helyen úttestre zuhantak a fák, máshol vezetékekre vagy épületre dőltek. Debrecenben például a Petőfi téren egy garázs rongált meg a kidőlt fa, míg Hajdúnánáson egy nagyobb ág optikai vezetékre zuhant. A vihar mellett több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat, Berettyóújfalu külterületén egy napelemparkban égett a száraz növényzet, Debrecenben pedig egy tároló és egy hétvégi ház is érintett volt a tűzben. Az egyik eset miatt 12 embernek ideiglenesen el kellett hagyni a otthonát. Egy autó is villanyoszlopnak ütközött Berettyóújfaluban, a sofőrt kórházba szállították. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig kőhet le a levegő. Csapadék csak elbítve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
1: A hírek után folytatódik az Éri kívánságműsor.
3: Ön kérte már kedvencét?

A déli kívánság műsor második órája szólít a Best FM-en. Kellemes délután, 4:42 van pontosan. Szabolcs és Levente üzenetét továbbítom. Sziasztok! Shakira úgy lesz, szeretnénk meghallgatni a Die Die-t medencézés közben. Küldjük apának és anyának. Jön is a dal, és várom a következő zenei kedvencet. 14 óráig csörökhetnek ezek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demián Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.

A Best FM kívánságvonala 500-540. SMS és Viber számunk 30 933 1046.

Best FM szól a 104.6-on benne, és a déli kívánságműsor fél kettő után 7 perccel. Még mindig van idő kérni egy dalt tőlünk, 500-540 a forró drót a lustaság világnapján augusztus 10-én. Zsolt egyébként nem volt lusta, nemrég küldött nekünk üzenetet, hogy fogorvosnál járt, és bizony egy foghúzáson esett túl, egy halott pénzdallal szeretné vigasztalni magát, jön a valami van a levegőben, itt a 104.6-on.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Misziel hozott a barlangomba hercegnő.
2: Beszélnem kell veled.
1: Rendítsek. Mit hoztál?
2: A naplómat. Minden este írok bele.
1: Mikor kezdted a naplót?
2: Azután, hogy először láttam a filmet.
1: Igazán?
2: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
3: Best.

14 órához közeledünk, ami azt jelenti, hogy az utolsó dalt indítom a déli kívánság műsorban Lara kérésére, aki egy pörgős számmal szeretné meglepni az édesapját Attilát. Jön Jack Jones és a Braid, a hírek után pedig startol egy egyórás zenei maraton, Balogh Vilmos pedig készülődik önökhöz, hogy együtt töltsék a hétfő délutánt a legfrissebb infókkal és Debrecen zenei kedvenceivel. Én legközelebb holnap délelőtt várom önök.

0: Támogatást kap a debreceni repülőtér, elkezdődött a szület a hazai borvidékeken. Látványos kamionos felvonulást tartottak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Milliárdos nagyságrendű kormányzati támogatást kaphat a debreceni repülőtér, amelynek működését és további fejlődését is segítheti a forrás, számolt be róla a Dehír. A repülőtér a Cívisváros és az egész régió közlekedésében fontos szerepet tölt be, ezért támogatás hozzájárulhat a létesítmény stabil működéséhez és a szolgáltatások fejlesztéséhez. A repülőtér az elmúlt időszakban több új járattal és bővülő nemzetközi kapcsolatokkal erősítette térségi szerepét. A támogatás a légikikötő hosszabb távú működésének biztosítását is szolgálhatja, miközben a cél az utasforgalom és a légi összeköttetések további bővítése. A debreceni repülőtér fejlődése a város gazdasága és turizmusa szempontjából is jelentős, hiszen a közvetlen légi kapcsolatok nem csak az utazók, hanem a vállalkozások és a térségbe érkező befektetők számára is fontosak, fogalmaztak. Elkezdődött a szület a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiunkat Fritman János, a hegységek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
0: Látványos kamionos felvonulás színesítette Hajdúszoboszló programját, a hatalmas járművek a város utcáin is végigvonultak, számolt be róla a HAON. A fürdővárosban immár 15. alkalommal rendezték meg a kamionosok találkozóját, amelynek központi helyszíne ezúttal is a repülőtér volt. A rendezvényre érkező mostomokat hamar felsorakoztatták, majd esti órákban konvojban indultak el a városban. A látványos gépekre sokan voltak kíváncsiak, az út mentén rengetegen figyelték a felvonulást. A találkozó nem csak a kamionok rajongóinak szólt, a szervezők számos ingyenes programmal készültek, így a családok is találtak maguknak kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény idén is nagy érdeklődést váltott ki. A repülőtér a találkozó idején ismét a lóerők és a különleges járművek kedvelőinek egyik fontos találkozási pontjává vált. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban. Napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megélénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
2: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
5: Mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.

0: Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el. Segítségnyújtás az online visszaélések miatt. Megtartották a traktorhúzó bajnokságokat Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el Debrecenben, köztük a nagyállomás rekonstrukciója, számolt be róla Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A tervek között több olyan beruházás is szerepel, amely hosszabb távon javíthatja a város közlekedési lehetőségeit és az infrastruktúra állapotát. Kiemelt elem a debreceni nagyállomás korszerűsítése, amely az utasok számára is modernebb és komfortosabb környezetet teremthet, különösen azzal, hogy a távolsági buszpályaudvar is a környékre költözhet. Emellett több közúti és vasúti fejlesztés előkészítése is folytatódhat a térségben. Ezek között szerepelnek kapacitásbővítések, csomóponti átalakítások és a vasúti közlekedés fejlesztését szolgáló beruházások is. A tervezett munkák célja, hogy javuljon Debrecen közlekedési hálózatának áteresztő képessége, könnyebbé váljon a város megközelítése, és a növekvő forgalom mellett is korszerűbb közlekedési feltételek álljanak rendelkezésre. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta el rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
0: A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Erőgépek viadala zajlott Hajdúböszörményben, ahol nemzetközi mezőnyben mérték összetudásukat a traktorosok, számolt be róla a HAON. A Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság programja különleges gépek utcai felvonulásával kezdődött. A verseny ezután a traktorhúzó pályán folytatódott, ahol elsőként a középiskolás fiatalok mutatták meg ügyességüket, majd veterán traktorokat is láthattak az érdeklődők. Ezt már a nemzetközi mezőny követte, előbb a kvalifikációs futamokat rendezték meg, később pedig a döntőben mérkőztek meg egymással a résztvevők. A feladat lényege az volt, hogy az erőgépek egy speciális súlypadot minél messzebbre vontassanak a pályán. A nagy teljesítményű traktorok, a motorok hangja és a különleges verseny miatt ezúttal is sok néző gyűlt össze a helyszínen. Nyárias melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen, ezek voltak a három órási hírek. Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek, csak ügyesen, szorgosan, keressünk minél több pénzt a főnöknek, és közben szóljon a Best FM. Erős kezdés, itt van Dr. Béres és Verép Tomi, és az ugyanem bántad meg.

0: Abszolút nyári buli hangulat, ez volt a Venga Boys és a Sallalalala itt a Best FM-en a 104.6-on. És hogyha úton vannak a városban vagy a környéken, akkor én ma délután is számítok önökre. Jöhetnek a közlekedési infók, minden érdekel bennünket, ami az utakon történik. A 3933 104.6-ra tudnak írni, SMS vagy Viber, de az a legjobb, hogyha felhívnak 500-540. Nekem is van egy közlekedési infóm, és az most kivételesen jó hír. Végeztek a távhőfelújítási munkákkal a Burgundia utca elnevezésű autóbusz megállóhely környékén, úgyhogy holnap reggel ezt a megállót vissza fogják adni a forgalomnak, tehát újra itt lehet majd fel és leszállni a 3A jelzésű trollira, illetve újra megállít a 14Y-os, a 15-ös, a 15H, a 15Y-os, a 15YH, a 90Y-os és a 93-as éjszakai járat. Tehát holnap reggeltől újra használható a Zégner tér felé vezető oldalon a Burgundia utca elnevezésű megállóhely. A Besten viszont nincs megállás, mindjárt jön a következő kedvencünk, a Háni Vízt és Paulina, és a Tele a szívem.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 14-én Debrecenben a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművésszel. Emberi hang és orgona felemelő találkozása Bach, Gounod, Verdi és más mesterek műveivel. Legyen része ennek a megismételhetetlen estének. Jegyek a filharmonia.hu-n.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
6: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

hallgatják a 104.6-on. Folytassuk egy kis hazaival, és hát ez ugye most nagyon hazai lesz, hiszen egy Balmazújvárosi énekesnővel, Nagy Bogival folytatjuk, akinek az utóbbi hónapokban a most következő dalnak köszönhetően igen szépen meglódult a karrierje. Olyannyira, hogy a Virágkarneválon ővé lesz az egyik fő koncert, augusztus 22-én este 8-tól a Kossuth téren fog föllépni a zenekarával, és hát nyilvánvalóan ezt a dalt is elő fogja adni. Nagy Bogi és Des, és ha jól leszek újra, most a Best-tel.

0: ezt a Femet hallgatják a 104.6-on, és a kémeink kint vannak az utakon, és folyamatosan jelentenek nekünk. A vonalban Icus.
1: Sziasztok! Hadház belterületén a Béke úton Trafipax van. Lassítson mindenki!
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És segítsünk is egy kicsit a rendőröknek, ugyanis néhány nappal ezelőtt a 3502-es úton Hajdúböszörmény és Hajdúvid között elloptak egy veszélyes útkereszteződést jelző táblát. Ezt valószínűleg valaki brahiból, poénból vitt el, de hát ez nem olyan jó poén, mert akár súlyos baleset is lehet ennek a táblának a hiányából. Úgyhogy a rendőrök most szemtanúkat keresnek. Ha bárki bármit tud az esetről, akkor hívja a 112-es segélyhívószámot, vagy az ingyenes telefontanú zöld számot 0680 555 111. Nem olyan jó poén ellopni ezeket a táblákat. Ne tegyék lehetőség szerint. Helyette inkább hallgassák a Best FM-et, ahol egy nagyon fincsi zenével folytatjuk. Kenny a Grace és a Strangers.

4-6-6-tól. 4 óra van, úgyhogy ha még dolgoznak is, nagyon komoly dolgokba ma már ne kezdjenek bele. Helyette inkább csak a Best FM. Jövünk például mindjárt Taylor Swift dalával.

0: Első kézből az utakról.
1: Sziasztok, Osonyag. A Bartók Béla utcán, itt a kórháznál van egy ráfutásos baleset. Már nagy a dugó.
0: Köszönjük, Debrecen. Jó utat kíván a Best FM.
2: Rendkívüli ülést tartott az egyetem szenátusa. Kiderült, mi az év strandétele. Komoly károkat okozott a szél. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli ülést tartott a Debreceni Egyetem szenátusa, amelyen az egyetem fenntartójának jövőbeni működésével kapcsolatos személykérdésekről is döntöttek. Számolt be róla a hírek.onide.hu. A testület az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felkérésére rangsorolta a kuratórium tagságra benyújtott pályázatokat, valamint meghatározta az egyetem által delegált felügyelőbizottsági tag személyét, és további jelölteket is javasolt. A kuratóriumi tagságra 16 pályázat érkezett, ezek közül 5 jelentkező került a rangsor első helyeire. A felügyelő bizottságba 5 pályázó közül választottak egy egyetemi delegáltat, további 2 személyre pedig javaslatot tettek. A kialakított rangsort az egyetem továbbította a minisztériumnak, a végleges kinevezésekre várhatóan szeptember 1-én kerülhet sor. Egy fonyód ligeti bisztró friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiumban Pak Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
3: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. És ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
2: Komoly károkat okozott a viharos szél Hajdúbiharban az elmúlt napokban. Több településen is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk, számolt be róla a HAON. Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Debrecenben, Hajdúsámsonban és Balmazújváros külterületén is kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el az egységek. Több helyen úttestre zuhantak a fák, máshol vezetékekre vagy épületre dőltek. Debrecenben például a Petőfi téren egy garázs csongált meg a kidőlt fa, míg Hajdúnánáson egy nagyobb ág optikai vezetékre zuhant. A vihar mellett több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat, Berettyóújfalu külterületén egy napelemparkban égett a száraz növényzet, Debrecenben pedig egy tároló és egy hétvégi ház is érintett volt a tűzben. Az egyik eset miatt 12 embernek idéglenesen el kellett hagynia otthonát. Egy autó is villanyoszlopnak ütközött Berettyóújfaluban, a sofőrt kórházba szállították. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
4: Köszönjük szépen, és akkor így a hírek után folytatjuk ott, ahol abba se hagytuk tulajdonképpen, csak a legütősebb zenék, a szerencsésebbek már a hazaúton hallgatják, a kevésbé szerencsések még a munkahelyükön. Jön Taylor Swift és az Opel Light.

0: 4-6-6-on, Shawn Mendes és a Treat You Better. Nyugodjanak meg, van, aki figyel önökre. Például a Trafipax a Pallagi úton. Óvatosan nyomják a gázt.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: És én is figyelek önökre, például nagyon érdekelne, hogy mit szeretnének hallani 5 és 7 óra között. Nem sokára startul a kívánság műsor, előrendelést felveszek. Ha már van ötletük, hogy milyen dalok szóljanak, akkor akár már is ide csöröghetnek. 500-540, gyűjtöm a kéréseket a kívánság műsorhoz, és hát persze addig is hozzuk a legjobb zenéket. Például most itt van Rúzsa Magdi.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Mit kínál a Maxilány?
2: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
1: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilány töltőállomás.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Hogyan tudnék élni nélküled?
5: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
6: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak.
7: Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és még mindig leskelődik a Trafipax. A Pallagi úton van ellenőrzés.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: És ugye megint sűrű hete lesz a Loki foci csapatának. Ezen a héten játszunk szerdán a Konferencia Ligában. Hát, nagy valószínűség az utolsó meccsünket játszok, ugye azért ez eléggé eldőlt múlt szerdán ezzel a 0-3-mal. Mindenesetre jön a visszavágó Kopenhágában, az FC Köbenhavn otthonában lépnek pályára a miénk magyar idő szerint szerdán 18 órakor. 1000 vendégjegyet ad a Kopenhágai klub. Ha van önök között olyan szurkoló, aki szeretné elkísérni a csapatot, akkor érdemes ránézni a dvsc.hu oldalra, mert a Dániába utazó szurkolóknak egy csomó hasznos infót összeszedtek. Egyébként hajrá Loki, hajrá Debrecen. És hajrá kívánság műsor, nem sokára kezdünk. Már jöhetnek a kérések, nem fogják vissza magukat. Az 500-540-en hívhatnak, én pedig közben Kelly Clarkson-dalát hozom önöknek. You know.

3:42, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és figyelem, még mindig egy kis türelmet kér önöktől a Magyar Posta, ugyanis még ma is és holnap is fenntartják az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseiket. Ez azt jelenti, hogy holnap reggel is csak annyi küldeménnyel fognak útnak indulni a kézbesítők, amit legkésőbb 11 óráig biztosan tudnak kézbesíteni, úgyhogy a csomagok kiszállításában, a küldemények célba jutatásában még mindig előfordulhat kisebb-nagyobb csúszás. Megértést és türelmet kérnek mindenkitől, tehát ez még ma is és holnap is érvényben lesz. Mi más is jöhetne ezek után, mint az UFO és a nyár van. Öttől pedig kívánság műsor, kérjenek dalokat, hívják az 500-540-et.

Riszállom úgy is, úgy is. Itt a Best FM a 104.6-on. És mivel elmúlt közben 5 óra, ezért kezdődjön a világ legjobb kívánság műsora. Önöktől lesz a világ legjobbja, hiszen a következő két

0: támogatást kap a debreceni repülőtér, elkezdődött a szület a hazai borvidékeken, látványos kamionos felvonulást tartottak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Milliárdos nagyságrendű kormányzati támogatást kaphat a debreceni repülőtér, amelynek működését és további fejlődését is segítheti a forrás, számolt be róla a Dehír. A repülőtér a Cívismáros és az egész régió közlekedésében fontos szerepet tölt be, ezért támogatás hozzájárulhat a létesítmény stabil működéséhez és a szolgáltatások fejlesztéséhez. A repülőtér az elmúlt időszakban több új járattal és bővülő nemzetközi kapcsolatokkal erősítette térségi szerepét. A támogatás a légikikötő hosszabb távú működésének biztosítását is szolgálhatja, miközben a cél az utasforgalom és a légi összeköttetések további bővítése. A debreceni repülőtér fejlődése a város gazdasága és turizmusa szempontjából is jelentős, hiszen a közvetlen légi kapcsolatok nem csak az utazók, hanem a vállalkozások és a térségbe érkező befektetők számára is fontosak, fogalmaztak. Elkezdődött a szület a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiunkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlenül megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
0: Látványos kamionos felvonulás színesítette Hajdúszoboszló programját, a hatalmas járművek a város utcáin is végigvonultak, számolt be róla a HAON. A fürdővárosban immár 15. alkalommal rendezték meg a kamionosok találkozóját, amelynek központi helyszíne ezúttal is a repülőtér volt. A rendezvényre érkező mostomokat hamar felsorakoztatták, majd esti órákban konvojban indultak el a városban. A látványos gépekre sokan voltak kíváncsiak, az út mentén rengetegen figyelték a felvonulást. A találkozó nem csak a kamionok rajongóinak szólt, a szervezők számos ingyenes programmal készültek, így a családok is találtak maguknak kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény idén is nagy érdeklődést váltott ki. A repülőtér a találkozó idején ismét a lóerők és a különleges járművek kedvelőinek egyik fontos találkozási pontjává vált. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő, többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában, a légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.
1: És most!
3: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
4: Balog István Vilmos. Valaki rögtön azt kérdezi SMS-ben, hogy mikor kell írni ahhoz, hogy beleférjen a kívánság műsorban. Figyelj, a taktika legyen az, hogy minél hamarabb, annál jobb. 39-33-104-6, ez az SMS és Viber számunk, az 500-540-en pedig hívhatnak is bennünket. És kezdjünk neki, mert hát jó pár kérés már így kezdése is összegyűlt például. Sziasztok, egy Pussycat Dolls dalt szeretnék kérni. A férjemnek, Robinak küldöm, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem őt és várom haza. Köszönöm szépen, Karolina az aláírás. Legyen a Pussycat Dolls-ra egy ritkábban hallható sláger. A J-Ho előtte halott pénz, darabokra törtöd a szívem. Ingrid kérésére fogjuk ezt meghallgatni. A kívánság műsor pedig egy aktuális nagy slágerrel kezdjük, hiszen jön a Tame Impala és a Dracula, ahogy az előbb is mondtam. Egyrészt Tomi küldi a kollégáknak, másrészt pedig itt van Anna, még kinek szóljon ez a dal, szia!
5: Hello, szia Vili! Akkor ez a dal szóljon a bátyámnak, Laszkus Sándornak, és boldog szülinapot ő neki. Szereti az egész család.
4: Na, Isten éltesse őt, adnád neki a jó kívánságainkat!
5: Köszönöm, sziasztok!
4: Hello, jön a dal, Tame Impala és a Dracula, kezdődik a kívánság műsor.

0: vagy, nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: 104.6-on. Önök mondják, hogy mi szóljon, mi pedig, ha kell, a számítógép legmélyebb bugyraiból is előkeressük. A 39-33-104-6-ra írni tudnak, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Például azt írja nekünk Zsuzsa, hogy sziasztok, Lady Gaga-nak az új számát, a Dead Dance-t szeretném kérni, szóljon a kislányomnak, Enikőnek, puszilom és imádom őt, nem lesz akadálya, napjaink egyik legnagyobb slágere szól mindjárt, viszont közben valaki itt van velünk a vonalban is. Haló, szia!
1: Sziasztok, én Robi vagyok. Szia. Lehet most számot kérni?
0: A kívánság műsorban? Hát éppen lehet, de csak neked. Parancsolj!
1: Köszönöm. Akkor egy huligán számot kérek. Aha. Küldöm a páromnak, Zsuzsának, hogy szeretem.
0: Rendben van, legyen a Hooligans-től a Küzdj az álmodért, ezt küldjük majd neki, hogyha te is rábólintasz, jó?
1: Tökéletes lesz, köszönöm szépen.
0: Akkor megbeszéltük. Hooligans, Küzdj az álmodért, aztán pedig Lady Gaga és a Dead Dance. Ez a mai kívánság műsor. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festékstúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1.810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak. Gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
6: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom. Szoboszlói út.
7: Nagy a világ.
8: Mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.

0: zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: ez volt Morió lesz, és ez az ára a Best FM kívánság műsorában. Ha szeretnék hallani a kedvenc dalukat, akkor annak az az ára, hogy írni vagy hívni kell.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: A nagy meregre való tekintettel mindjárt jön egy jég dupla viszkivel. Charlie nagy slágerét ma Anna szeretné meghallgatni. A vonalban pedig ki van velünk? Szia!
3: Szia, Tamara vagyok.
0: Hello.
3: Dolgozunk két kolléganőmmel, és hát nekik kérek egy Modern Talking számot.
0: Az rendben lesz, oké.
3: Hogy jobban menjen a munka.
0: Jó. Meddig dolgoztok?
3: Hát én lassan végzek, ők szerintem úgy hét körül fognak végezni.
0: Ó, szegények. Üzenj is nekik valamit.
3: Hát, hogy lélekben velük leszek, otthon is.
0: Ettől biztos jobb lesz nekik.
3: Szerintem is.
0: Jól van.
3: Köszönöm szépen.
0: Köszi szépen. Jön a Modern Talking és a Jó ma heart, jó ma soul. Ez a Best kívánság műsorán.

0: Ezt a FM a 104-on, rámoccant a város a kívánság műsorra, ezt szeretjük, amikor pörgés van. Hívjanak, írjanak továbbra is, 500-540 a telefonszámunk, vagy üzenjenek a 3933-1046-ra. Például, mit játszhatunk neked? Szia!
1: Hello, Vimo, vagyok. Egy doktertől a Listen to Your Heart lehet küldöm Vivinek, barátjának Bobinak, és mindenkinek, aki szeretni, meg persze Anikónak és Józsinak, meg persze nektek a stúdióba.
0: Köszönjük szépen! Roxette, Listen to Your Heart, klasszikus, de előtte kicsit más világ, DJ Szatmári és a 100 évet várnék rád, ez pedig Tibi küldi Panninak.

0: hallgatják a 104.6-on. 5-től 7-ig ma is kívánság műsor, természetesen ebben a két órában a hallgatóink válogatják a dalokat. A következő, aki választ, már itt van a vonalban. Haló, szia!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Péter vagyok.
0: Szia, Peti!
1: Az Eddától a Hűtlen kérem szóljon édesapámnak és édesanyámnak, hogy jó volt velük lenni, ugyanis sajnos külföldön dolgozom, de most szerencsére egy hetet itthon lehettem. De most sajnos mennem is kell vissza Hollandiába.
0: És mikor jössz haza legközelebb?
1: Hát valószínűleg, hogy csak karácsonyra.
0: Ah, hát figyelj, mi addig is itt leszünk. Küld neki dalokat rajtunk keresztül, jó?
1: Úgy lesz.
0: Oké. Okay. Jön a dal, az Edda és a Hűtlen a Best kívánság műsorában.
2: Ment a hűtlen nehéz fejjel,

0: Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el. Segítségnyújtás az online visszaélések miatt. Megtartották a traktorhúzó bajnokságokat Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el Debrecenben. Köztük a nagyállomás rekonstrukciója, számolt be róla Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A tervek között több olyan beruházás is szerepel, amely hosszabb távon javíthatja a város közlekedési lehetőségeit és az infrastruktúra állapotát. Kiemelt elem a debreceni nagyállomás korszerűsítése, amely az utasok számára is modernebb és komfortosabb környezetet teremthet, különösen azzal, hogy a távolsági buszpályaudvar is a környékre költözhet. Emellett több közúti és vasúti fejlesztés előkészítése is folytatódhat a térségben. Ezek között szerepelnek kapacitásbővítések, csomóponti átalakítások és a vasúti közlekedés fejlesztését szolgáló beruházások is. A tervezett munkák célja, hogy javuljon Debrecen közlekedési hálózatának áteresztő képessége, könnyebbé váljon a város megközelítése, és a növekvő forgalom mellett is korszerűbb közlekedési feltételek álljanak rendelkezésre. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: Négy témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
0: A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Erőgépek viadala zajlott Hajdúböszörményben, ahol nemzetközi mezőnyben mérték össze tudásukat a traktorosok, számolt be róla a HAON. A Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság programja különleges gépek utcai felvonulásával kezdődött. A verseny ezután a traktorhúzó pályán folytatódott, ahol elsőként a középiskolás fiatalok mutatták meg ügyességüket, majd veterán traktorokat is láthattak az érdeklődők. Ezt már a nemzetközi mezőny követte, előbb a kvalifikációs futamokat rendezték meg, később pedig a döntőben mérkőztek meg egymással a résztvevők. A feladat lényege az volt, hogy az erőgépek egy speciális súlypadot minél messzebbre vontassanak a pályán. A nagy teljesítményű traktorok, a motorok hangja és a különleges verseny miatt ezúttal is sok néző gyűlt össze a helyszínen. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
3: Köszönjük a híreket, folytathatjuk a kívánság műsort? Na, hiszen tele vagyunk kérésekkel. Este 7 óráig a hallgatóink válogatják a zenéket. 39-33-104-6, ide írni kell, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Például Zsuzsa írja, hogy sziasztok, egy United számot szeretnék kérni saját magamnak és a kisfiamnak, Daninak üzemnek, hogy nagyon szerettem őt. United hajnalban még a nap is más, ez szól majd nektek nem sokára. Előtte, hát ez már ilyen nyárvégi hangulat, Lana Del Rey és a Summertime Sadness, Fruzsi küldi minden barátnőjének, és a következő telefonunk pedig a vonalban várakozik. Halló, szia!
4: Szia, Norbi vagyok.
3: Parancsolj!
4: Egy Teddy Swims számot kérek.
3: Jó.
4: A Doors.
3: Jó, kinek szól, hova küldjük?
4: Önző leszek, és ez most szóljon nekem. Csak saját magamnak küldöm.
3: Semmi gond nincs azzal, már is játszom neked, jó?
4: Köszönöm.
3: Teddy Swims és a The Door, most a Best-en.

0: megtalál.
1: Ez a Best FM a 104.6-on. Lehet, hogy hajnalban még a nap is más, ami viszont változatlan, hogy 5-től 7-ig minden nap kívánság műsor a Besten. Itt vagyok, várom még a kéréseket. Például azt írja nekünk Cynthia, hogy az anyukámnak szeretném kérni a Sandela című számot Hentől, mert ez a kedvence. Köszönöm előre is, hogyha lejátszátok. Nem sokára jön a dal, anyukád kedvéért. Előtte Ray és Where is my husband? Ez is nagy sláger. Ma Fecó kérte, és hát természetesen ő is a szerelmének küldi, illetve valaki a vonalban.
2: Jó, kívánok, én a feleségem szeretnék a számot kérni. Maga a névnapja, ilyen szerelmi számot.
1: Jó, hogy hívják a feleségét?
2: Anga Szilárdné.
1: Üzenjen neki valami nagyon szépet.
2: Nagyon szeretem.
3: Best FM kívánságműsor.
1: Ez a szép szerelmes szám, legyen a Kolortól a féltelek. Ezt kérte egyébként Benny is, ő is a párjának, Ibolyának küldi. Best FM kívánságműsor.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

0: Best FM-et hallgatják, 5-től 7-ig minden este kívánság műsor, így zárunk minden szorgos hétköznapot. A 3933-1046-ra küldhetik az SMS-re és Viber üzeneteket, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig fel is hívhatnak bennünket. Dia, remélem, hogy ott vagy a rádió mellett, mert nem sokára a te dalod szól, az Imagine Dragons és Thunder, viszont előtte Károly van velünk a vonalban. Haló!
1: Szia! A pazedőtől kérem a Szabó János.
0: Rendben.
1: És a szomszédomnak küldöm.
0: Akit fogadjuk, hogy Szabó Jánosnak hívnak.
1: Aha, pontosan.
0: Hogy Szabó ráéreztem.
1: Szabó, hallgass a szeretettel.
0: Jó, rendben van. Akkor, ha már írtak róla egy dalt, akkor a Szabó János Szabó Jánosnak. Köszönöm!
1: Köszönöm!

0: Örököl a világ füle, ez a Best mai kívánság műsora.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Pál Dávid, gondolom még itt a nagy melegre való tekintettel kérte a Totótól az Afrikát. És előtte még egy gyors üzenet.
3: Ja, Dóri vagyok, és számot szeretnék kérni. A halott pénztől a gyerekek. Apukámnak, anyukámnak a munkába, és az öcseimnek. Persze magamnak.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled. A Best FM. A Best FM.

0: 104.6 Best FM, kívánságműsor ma is. Hát már itt nagyon ráfordultunk a célegyenesre, igyekszünk minden másodpercet kihasználni, és minél több kérést teljesíteni még a mai két órában. Például azt írja nekünk Zsuzsanna, hogy jó estét kívánok, az unokámnak szeretném kérni a kedvencét, Destől a kukás autót. Üzenem neki Ebesre, hogy nagyon szeretem őt, és alig várom, hogy a hétvégén találkozzunk. Köszönöm szépen, hogyha teljesítik. Ritkán kapunk ilyen udvarias üzeneteket. Köszönjük szépen. Des és a kukás autó nem sokára jön. Na de előtte, valaki a vonal végén.
1: Jó, Vili Gyuri vagyok. Figyelj, akkor a, mondjuk egy sasnótát kérhetnék?
0: Sas?
1: Sas, vagy sesfas.
0: Ja.
1: Timinek az elejét el tudom mondani. With my ... tovább.
0: With mayonnaise.
1: Ilyen,
0: magyarul azt jelenti, hogy majonézzel. Jó, igen, kinek küldöd?
1: Figyelj, kollégáimnak, meg magamnak, mert a hangulatom tudod, hol van.
0: Hát nyilván dolgozol, persze, sehol nincs. Oké. Okay.
1: Ücsörgök kint.
0: Gyurinak sosincs kedve dolgozni, helyette inkább mindig dalokat kér. Szes, itt a

0: Mit szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Thank you.

0: Láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: FMN, online, mobilon, ahol csak jól esik.

0: a Best FM a mai kívánság műsorral. Hát, egy dalra van már csak időnk sajnos. Nem sokára 7 óra lesz, kérés az nyilván rengeteg lenne még, de hát sajnos ezekre ma már nem lesz idő, elnézést kérek azoktól, akik most kimaradnak, de nyugi, holnap is lesz kívánság műsor. Szóval itt a mai utolsó dalunk, Paulinától az ajándék. Ezt a dalt egyrészt Adrián kérte, küldi a férjének, és másrészt még kinek szóljon. Halló, szia!
1: Sziasztok, Mónika vagyok. Szóljon ez a dal a férjemnek, aki hát remélem úton van haza Budapestről. Várjuk haza, siessen.
0: Csak reméled, hogy úton van hazafelé Budapestről?
1: Igen. Csak mindegy, hosszú történet, nem tudom elérni telefonon most, és gondoltam, így üzenek neki.
0: Jó, hát reméljük, hogy célba ér az üzenet. Oké, rendben van. Köszönöm. Hello, hello. Szóval ez a mai záródalunk, Paulina és az ajándék. Holnap folytatjuk. Ciao.

0: rendkívüli ülést tartott az egyetem szenátusa. Kiderült, mi az év strandétele. Komoly károkat okozott a szél. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Rendkívüli ülést tartott a Debreceni Egyetem szenátusa, amelyen az egyetem fenntartójának jövőbeni működésével kapcsolatos személykérdésekről is döntöttek, számolt be róla a hírek.onide.hu. A testület az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felkérésére rangsorolta a kuratórium tagságra benyújtott pályázatokat, valamint meghatározta az egyetem által delegált felügyelőbizottsági tag személyét, és további jelölteket is javasolt. A kuratóriumi tagságra 16 pályázat érkezett, ezek közül 5 jelentkező került a rangsor első helyeire. A felügyelő bizottságba 5 pályázó közül választottak egy egyetemi delegáltat, további 2 személyre pedig javaslatot tettek. A kialakított rangsort az egyetem továbbította a minisztériumnak, a végleges kinevezésekre várhatóan szeptember 1-én kerülhet sor. Egy fonyód ligeti bisztró friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiunkban Pak Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. És ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégeknek hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
0: Komoly károkat okozott a viharos szél Hajdúviharban az elmúlt napokban. Több településen is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk, számolt be róla a HAON. Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Debrecenben, Hajdúsámsonban és Balmazújváros külterületén is kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el az egységek. Több helyen úttestre zuhantak a fák, máshol vezetékekre vagy épületre dőltek. Debrecenben például a Petőfi téren egy garázst rongált meg a kidőlt fa, míg Hajdúnánáson egy nagyobb ág optikai vezetékre zuhant. A vihar mellett több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat. Berettyóújfalu külterületén egy napelemparkban égett a száraz növényzet, Debrecenben pedig egy tároló és egy hétvégi ház is érintett volt a tűzben. Az egyik eset miatt 12 embernek ideiglenesen el kellett hagynia otthonát. Egy autó is villanyoszlopnak ütközött Berettyóújfaluban, a sofőrt kórházba szállították. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

0: támogatást kap a debreceni repülőtér, elkezdődött a szület a hazai borvidékeken, látványos kamionos felvonulást tartottak Hajdúszoboszlón. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Milliárdos nagyságrendű kormányzati támogatást kaphat a debreceni repülőtér, amelynek működését és további fejlődését is segítheti a forrás, számolt be róla a Dehír. A repülőtér a Cívisváros és az egész régió közlekedésében fontos szerepet tölt be, ezért támogatás hozzájárulhat a létesítmény stabil működéséhez és a szolgáltatások fejlesztéséhez. A repülőtér az elmúlt időszakban több új járattal és bővülő nemzetközi kapcsolatokkal erősítette térségi szerepét. A támogatás a légikikötő hosszabb távú működésének biztosítását is szolgálhatja, miközben a cél az utasforgalom és a légi összekötetések további bővítése. A debreceni repülőtér fejlődése a város gazdasága és turizmusa szempontjából is jelentős, hiszen a közvetlen légi kapcsolatok nem csak az utazók, hanem a vállalkozások és a térségbe érkező befektetők számára is fontosak, fogalmaztak. Elkezdődött a szület a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiunkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
0: Látványos kamionos felvonulás színesítette Hajdúszoboszló programját, a hatalmas járművek a város utcáin is végigvonultak, számolt be róla a HAON. A fürdővárosban immár 15. alkalommal rendezték meg a kamionosok találkozóját, amelynek központi helyszíne ezúttal is a repülőtér volt. A rendezvényre érkező mostomokat hamar felsorakoztatták, majd esti órákban konvojban indultak el a városban. A látványos gépekre sokan voltak kíváncsiak, az út mentén rengetegen figyelték a felvonulást. A találkozó nem csak a kamionok rajongóinak szólt, a szervezők számos ingyenes programmal készültek, így a családok is találtak maguknak kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény idén is nagy érdeklődést váltott ki. A repülőtér a találkozó idején ismét a lóerők és a különleges járművek kedvelőinek egyik fontos találkozási pontjává vált. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban. Napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérséklet lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

0: Jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el. Segítségnyújtás az online visszaélések miatt. Megtartották a traktorhúzó bajnokságokat Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztések előkészítése indulhat el Debrecenben, köztük a nagyállomás rekonstrukciója, számolt be róla Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. A tervek között több olyan beruházás is szerepel, amely hosszabb távon javíthatja a város közlekedési lehetőségeit és az infrastruktúra állapotát. Kiemelt elem a debreceni nagyállomás korszerűsítése, amely az utasok számára is modernebb és komfortosabb környezetet teremthet, különösen azzal, hogy a távolsági buszpályaudvar is a környékre költözhet. Emellett több közúti és vasúti fejlesztés előkészítése is folytatódhat a térségben. Ezek között szerepelnek kapacitásbővítések, csomóponti átalakítások és a vasúti közlekedés fejlesztését szolgáló beruházások is. A tervezett munkák célja, hogy javuljon Debrecen közlekedési hálózatának áteresztő képessége, könnyebbé váljon a város megközelítése, és a növekvő forgalom mellett is korszerűbb közlekedési feltételek álljanak rendelkezésre. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta el rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: Négy témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
0: A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Erőgépek viadala zajlott Hajdúböszörményben, ahol nemzetközi mezőnyben mérték összetudásukat a traktorosok, számolt be róla a HAON. A Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság programja különleges gépek utcai felvonulásával kezdődött. A verseny ezután a traktorhúzó pályán folytatódott. A középiskolás fiatalok mutatták meg ügyességüket, majd veterán traktorokat is láthattak az érdeklődők. Ezt már a nemzetközi mezőny követte, előbb a kvalifikációs futamokat rendezték meg, később pedig a döntőben mérkőztek meg egymással a résztvevők. A feladat lényege az volt, hogy az erőgépek egy speciális súlypadot minél messzebbre vontassanak a pályán. A nagy teljesítményű traktorok, a motorok hangja és a különleges verseny miatt ezúttal is sok néző gyűlt össze a helyszínen. Nyárias melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.

A jó zene örökre szól. Best FM Rádió.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Na most éljenek. A klasszikusai után az én zeném. Őszinten fire, oké? Okay? Nagyon ütős lesz. Na, kicsit más, ugye?
2: Az biztos, egész más.
1: Ugye? És most ne hívjon, nem felelek. Nézd. Nem felelek magamért se. Beindultam.
0: Egy filmzene most
3: a B

0: hallgathatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Grr, csá, csá, grr, há, há, grr, bumbá, grr.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.

0: rendkívüli ülést tartott az egyetem szenátusa. Kiderült, mi az év strandétele. Komoly károkat okozott a szél. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Rendkívüli ülést tartott a Debreceni Egyetem szenátusa, amelyen az egyetem fenntartójának jövőbeni működésével kapcsolatos személyi kérdésekről is döntöttek. Számolt be róla a hírek.hu. A testület az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felkérésére rangsorolta a kuratórium tagságra benyújtott pályázatokat, valamint meghatározta az egyetem által delegált felügyelőbizottsági tag személyét, és további jelölteket is javasolt. A kuratóriumi tagságra 16 pályázat érkezett, ezek közül 5 jelentkező került a rangsor első helyeire. A felügyelő bizottságba 5 pályázó közül választottak egy egyetemi delegáltat, további 2 személyre pedig javaslatot tettek. A kialakított rangsort az egyetem továbbította a minisztériumnak, a végleges kinevezésekre várhatóan szeptember 1-én kerülhet sor. Egy fonyód ligeti bisztró friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiumban Pak Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
0: Komoly károkat okozott a viharos szél Hajdúbiharban az elmúlt napokban. Több településen is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk, számolt be róla a HAON. Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Debrecenben, Hajdúsámsonban és Balmazújváros külterületén is kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el az egységek. Több helyen úttestre zuhantak a fák, máshol vezetékekre vagy épületre dőltek. Debrecenben például a Petőfi téren egy garázs rongált meg a kidőlt fa, míg Hajdúnánáson egy nagyobb ág optikai vezetékre zuhant. A vihar mellett több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat, Berettyóújfalu külterületén egy napelem parkban égett a száraz növényzet, Debrecenben pedig egy tároló és egy hétvégi ház is érintett volt a tűzben. Az egyik eset miatt 12 embernek ideiglenesen el kellett hagynia otthonát. Egy autó is villanyoszlopnak ütközött Berettyóújfaluban, a sofőrt kórházba szállították. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.

0: hallgatod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szeretlek, Jack.
2: Ne kezdj el tőlem búcsúzkodni.
1: Annyira fázom.
2: Ki fogsz jutni innen?
1: Már nem érzem a testem.
2: Az, hogy megnyertem ezt a jegyet, a legjobb dolog volt, ami történt velem. Mert így találkozhattunk. Ezért hálát adok az égnek, Rose. Hálát adok.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

iskolában laktam ezelőtt 10 évvel. Akkor is eltörtem a ropit simán félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy nem fogok már nőni, hogy mint egy átlag ember, ezért is mi hibás a rendszer, a lényeg hétről hétre, hogy bekerüljek a tévébe, és attól, hogy fejemen nincsen, nincsen, még lesz itt minden, falunapok ingyen, ezt én üzenem innen.